Kicsit nehezen alszom el, tudod, nem jön szememre álom. Vajon kell-e félnem attól, hogy ami a szívemen az a számon? Biztos lehetsz benne, hogy mindig a saját utamat járom, és a végcél, hogy mellettem egy szabad ország álljon. Én

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kiss Mano, Nagy Mano, nekünk szól a rádió.
2: Kiss Mano, Nagy Mano, nekünk szól a rádió.
3: Gerard Durrell, Léghajóval a világ körül. Kiadta a Kossuth Mózer kiadó. Szerző Gerard Durrell, fordította Barabás András, előadó Pokornilia. A harmadik és a negyedik fejezet következik.
4: Forró nyomon. Néhány nap múlva egy hosszú, széles kanyargó folyóhoz, az Ambézihez érkeztek. A fűvel benőtt folyóparton, a facsoportok árnyékában elefántok hűsöltek, és néha homokot spricceltek magukra az ormányukkal. A bozótban zebrák legelésztek, a fák zsenge hajtásaiból pedig méltóságteljes zsiráfok csemegésztek. Egy gnú csapat körtáncot járt, némelyikük nagyokat rúgott hátra, mintha meg akarná kergetni a többieket. De láttak a gyerekek csokoládébarna bivajokat és antilopcsordát is. Emma, Konrád és Iván csak ámult, hogy ilyen sokféle állatot láthatnak egy helyen.
5: Lejjebb ereszkedünk és megnézzük a krokodilokat, mondta Gerry. Itt szoktak napozni a folyóparton. Sipirc a távcsövekhez és szóljatok, ha észrevesztek egyet.
4: A három testvér villámgyorsan kéblálni kezdte a mocsoras zambézi partot, miközben a belladonna a folyó fölött lebegett. Az arra járó zsiráfok és antilopok ijedten rebbentek szét. A gyerekek sokáig nem találtak semmi érdekeset, és már azt hitték, csalódni fognak, amikor Iván felkiáltott.
6: Ott van, ott, a túlsó homokpadon!
7: Öregem, mondta Konrád, akkora, mint egy ház!
5: Bizony, a krokodil volt vagy 8 méteres, s a derekánál olyan vastag, mint egy teherautókerék.
4: A napon heverészett, száját szélesre tátotta. A testvérek legnagyobb megdöbbenésére 2 kis madár szaladgált ki be a szájába.
7: Hát ezek mi a fenét csinálnak? Kérdezte Konrád.
6: Azt nem tudom, de biztos, hogy az életükkel játszanak, mondta Iván.
7: Én semmi pénzért nem sétafikálnék ki e helyen.
8: Én sem, csatlakozott Emma. Persze lehet, hogy a fogait tisztítják.
7: Ugyan már ne beszélj butaságokat, nevetett Konrád.
8: Hát, ha nem is akkora butaság, mondta Iván.
7: Menjünk, nézzük meg közelebbről.
4: A belladonna zökkenőmentesen leszállt a parton. A testvérek lassan a krokodil közelébe merészkedtek.
7: Ne tessék haragudni, kezdte nagymerészen Konrád. Beszélgethetnénk egy kicsit?
4: A krokodil lomhán végigmérte őket. Engedte, hogy a kis lilék kirepüljenek a szájából, aztán nagy csattanással becsukta.
9: Sajnos most nem érek rá fecserészni, mondta. Ma van a fogmosó napom is, mivel fogtisztítóim csak hetente egyszer érnek rá. Nem szabad megvárakoztatnom őket.
7: Ugye megmondtam, mégis nekem van igazam, kiabált Emma.
9: Szóval te mondtad előre, szólt a krokodil. Ügyes, nagyon ügyes. Ha a lilék kitisztítják a fogaimat, ők is jól laknak, és a fogsorom is erős marad. Ugye milyen egyszerű? Ne haragudjatok, de tényleg nem húzhatom tovább az időt. Ha mindenáron beszélgetni vágytok, menjetek a feleségemhez. Ott van a nádasban. Most költi ki a tojásainkat. Unalmas elfoglaltság. Örülni fog, ha szóval tartjátok.
4: A krokodil behunyta a szemét. Megint kitátotta a száját, s a 2 kis lile visszarepült bele. Gerry bácsi és a gyerekek a nádas felé vették útjukat, ahol újabb óriási krokodilra bukkantak. Éppen szunyókált egy levelekkel borított nagy sárkupac mellett. Nyilván ez volt a fészke. A 4 utas megállt, hogy szemügyre vegye a hatalmas testet, de miközben kikukucskáltak a nádasból, észrevették, hogy egy sakál lopakodik ki a bozótból, és ásni kezd a fészekben.
8: Ja, Istenem, suttogta Emma, el akarja rabolni a tojásokat.
9: Nem fog sikerülni neki, nyugtatta meg Gerry. Figyeljetek csak!
4: A sakál belemerült az ásásba, és nem vette észre, hogy a krokodil mama álmatagon kinyitja a szemét. Sőt, az sem, hogy lassan megfordul, és tömzsi lábaira áll. A következő pillanatban a hatalmas krokodilfarok meglendült, és korbácsként csapott le. A sakál a levegőbe repült, háromszor is megpördült a tengelye körül, majd éles vonítás kíséretében fejjel érkezett vissza a földre, hogy csak úgy nyekkent. Szédelegve, nyögdécselve ült egy darabig, de amikor meglátta, hogy a krokodil gyors vonati sebességgel, tátott szájjal, vad csatakiáltásokkal roham felé, elhordta az írháját. A mama visszament a fészekhez, lefeküdt, és megint behunyta a szemét. A gyerekek, akik elámultak, milyen villámgyors tud lenni egy krokodil, óvatosan közelebb mentek hozzá.
10: Bocsánat a zavarásért,
4: kezdte Emma. A krokodil kinyitotta a szemét, és szigorúan nézett rájuk.
9: Tessék béké hagyni ezt a fészket, mondta. Épp elég bajom van a hiénákkal, meg a kesejükkel, akik folyton a tojásaim után kajtatnak. Csak az kéne, hogy az emberek is a nyakamra járjanak. Közelem ne kerüljetek, mert tüstént haleledelt aprítok belőletek.
10: Nem akarjuk mi bántani a tojásokat, nyugtatgatta Konrád. Becs szavunkra, csak kíváncsiak voltunk, milyenek a krokodilok. A krokodilnéni férje mondta, hogy jöjjünk ide, mert örülni tetszik majd a társaságnak, még a gyerekek ki nem kelnek.
9: Ja, az uram méltóztatott gondoskodni rólam,
4: fintorgott a krokodil.
9: Hát persze, neki könnyű. Ott heverészik a homokban, egész nap csak a fogát pucoltatja. Én meg állandóan őrködöm, és a tojástolvajukat hajkurászom. Na, köszönöm szépen!
4: Egy pillanatra elhallgatott. Nem hallottatok valamit? Egy vékony hangocskát? A gyerekek füleltek.
10: Tényleg, mondta Emma, aki közvetlenül a fészek mellett állt. Olyan cincogásféle, innen jön.
4: A krokodil oda csusszant a fészekhez, és óvatosan ásni kezdett. Lassan előbányászott egy csomó fehér tojást. A legfelső lyukas volt, és a gyerekek látták, hogy a belsejében izeg mozog valami. A többi tojás is recseget ropogott, s a vékony hang egyre erősebben szólt. A felső tojáson a lyuk nagyobb lett, majd egy krokodil baba dugta ki rajta a fejét. Rövidke, lapos orra olyan volt, mint a kacsacsőr, és az újszülött, mintha rámosolygott volna örömében a világra. Kikecmergett a tojásból, azután a három testvér legnagyobb meglepetésére a mama hatalmas, éles fogai közé kapta a gyereket. Lebattyogott vele a nádasba, biztonságba helyezte, és visszatért a fészekhez, ahol gyors egymás utánba újabb kis krokodilok bújtak elő a tojásokból.
10: Segíthetünk valamiben? Tudakolta Emma, aki nagyon szeretett volna kézbe venni egy kicsi krokodilust.
9: Jaj, köszönöm szépen, mondta a krokodil. Nagyon jó volna.
4: Geri bácsi és a gyerekek összenyalábolták az újszülötteket, és a folyóhoz cipelték őket. Nagyon óvatosnak kellett lenniük, mert a krokodilok pici fogai hegyesek voltak, mint a tű. Nem sokára mind a 40 krokodil gyerek ott pihent a nádas védelmében, anyjuk pedig a vízbe heveredve vigyázott rájuk. Emma néhány kérdést tett fel a mamának, s a válaszokat gondosan beírta az útinaplóba.
10: 50 esztendős, a férje 94, szeretné jóval túlélni a 100. születésnapját, gyerekeik száma, te jó ég, nem is tudják. Lássuk csak, 50x40 az, hűha, hossza 6 méter, víz alatt egy lélegzette, 45 percig bírja ki, hihetetlen.
4: Mire a végére ért, Emma feje zúgott a sok érdekes adattól. Amikor beleunt a válaszolgatásba, a krokodil elúszott, mögötte a kicsinyei. Emma szerint olyan volt, mint egy kacsamama a gyerekeivel. Mind a három testvér eltett emlékbe pár darabot a krokodil tojások héjából, aztán visszaballagtak a Belladonnához.
9: Holnap induljunk tovább, javasolta a nagybácsi. Megkeressük az elefántokat, és kikérdezzük őket Larryről.
10: De jó, kiáltott fel Emma, újabb állat kerül az útinaplomba.
4: Másnap a Belladonna egy kis tavacskát körülvevő akácos mellett szállt le. A vízhez közeledve izgatott csiripelés ütötte meg a fülüket. egy kicsi barna, fehér pofácskájú, sárga csíkos szárnyú madár szállt a fölöttük levő ágra.
9: Állj! Suttogta Geri. Nézzétek meg! Ez a madár a marok. Meg szokta mutatni más állatoknak, merre fészkelnek a méhek. Mindjárt jó kis műsort fogtok látni, mert jönnek a mézevő borzok.
4: A morok megint csiripelt, és a fő közül hamarosan előbújt két bundás állat. Hosszúkás volt a testük, mint a tacskójé, lábuk, farkuk rövid.
8: Na, mi lesz? Gyertek már! Kiabált a kismadár.
4: Tovább röppent, aztán rábökött egy nagy odvas akácra.
8: Csip, csip, csip! Szedjétek a lábatokat, nincs vesztegetni való időnk!
9: Miért hívják őket mézevő borznak?
4: Tudakolta suttogva Iván, nehogy elriassza a fa tövében szaglászó borzokat.
9: Mert imádják a mézet, természetesen.
4: Válaszolta a bácsi, és figyelte, hogyan mászik fel a fán a két állat.
9: Persze, mást is megesznek. Szöcskét, madártojást, egeret, patkány, gyíkot, még kígyót is.
4: Korrád a kígyó szó hallatán megborzongott, eszébe jutott a köpőkobra.
9: De a méz a kedvencük.
8: Mozogjatok már, mindjárt besötétedik,
4: sürgette a borzokat a morok.
9: De mit csinálnak a borzok meg ez a madár együtt?
4: Kérdezte Emma.
9: A méhek nagyon magasra építik a fészküket. A földön élő mézevő borzok ezt nem veszik észre. A morok lesi ki, és ő is vezeti oda a borzokat.
4: Felelte Geri.
8: Úgy érted, hogy összedolgoznak? Ez olyan, mint a lilék a krokodil szájában,
4: mondta Emma izgatottan, és már húzta is elő az útinaplót.
9: De akkor a moroknak is kell, hogy valami haszna legyen belőle,
4: gondolkodott hangosan Iván.
9: Okos beszéd,
4: jelentette ki elégedetten a bácsi.
9: Helyes, helyes! Szeretem, ha nem csak bámészkodtok, hanem az eszeteket is használjátok. Szóval, a morok arra vár, hogy a mézevő borz felnyissa a méhek fészkét, és ő kiesse belőle a méhviaszt meg a pici méhecskéket.
11: De a viasztól biztos a hasmenése lesz,
4: vetette közbe Korrád.
9: Van a hasában egy kis szerv, magyarázta a nagybácsi, amelyik a viaszból könnyen emészthető zsírsavat készít.
8: Fantasztikus!
4: Lelkesedett Emma, és az ikrek is buzgón bólogattak. Csöndben figyelték, ahogy a mézevő borzok letépdesik a méhek odujának bejáratát védő korhat fadarabokat. Egy egész mély csapat rajzott ki, akár egy sötét felhő, de a borzok, mint a mi sem történt volna, tovább kutattak a méz után. Néha egy darab lépet hajítottak a földre mézzel vagy a méhek kis lárváival.
8: Biztos a vastag bundájuk védi meg őket a csípésektől, vélte Iván.
4: A nagybácsi bólintott. A morok magán kívül volt a boldogságtól, hogy kicsipegetheti a méh lárvákat. De abban a pillanatban, amikor a borzok elindultak lefelé, hogy belakmározzák a mézet, Geri irtózatosat ordított. A gyerekek majd hanyatt estek ilyettükben, az egény borzok pedig kis hián lepottyantak a fáról.
11: Hey, aj, segítség!
4: Kiáltozott a bácsi, és úgy pörgött a tengelye körül, mint egy testes búgócsiga.
11: Segítség! Ezek engem csípnek!
4: Azzal össze-vissza csapkodva és bőszen kurjongatva ügyetlen, de élénk ügetésbe fogott. A feje körül vészjóslóan keringett egy csapat földühödött méh.
8: Gyerünk, mondta Emma, gyorsan menjünk utána, mielőtt még nagyobb bajba keveredik.
4: Geri bácsi túlságosan duci volt ahhoz, hogy gyorsan fusson. A gyerekek épp utolérték, amikor a fák közül kirontott a tavacska irányába. Antilopok, zebrák, gnúk rebbentek szét ilyetten, ahogy a bömbölő nagybácsi elrobogott mellettük. Néhány elefánt is megfordult, hogy szemügyre vegye, kizavarja meg a nyugalmukat, aztán fenyegetően lengették meg lapátfülüket.
11: Barátaim, barátaim, barátaim, jaj!
4: Hallatszott Geri elkeseredett kiáltása. Aztán, mivel már nem tudott lefékezni, átrohant a meglepett elefántok között, és nagy csobbanással eltűnt a vízben. Az elefántok tűnődve méregették Geri burkalapját, amely csendesen ringatózott a tavon, a méhek pedig csalódottan fordultak vissza. Geri felbukkant, és úgy prüszkölt meg krákugott, mint egy ifjú víziló.
9: Őszintén sajnálom az esetet,
4: magyarázkodott egy óriási nőstény elefántnak, aki szemmel láthatóan a társaság vezére volt.
9: Öröstellem, hogy ilyen udvariatlanul megzavartam az esti fürdőzést, de sok ezer méh tört az életemre.
4: Megbocsájtok, Gary, mondta az elefánt nagyvonalúan. A méhek bizonyára sok gondot okoznak a magadfajta lassú mozgású és vékony bőrű lényeknek.
9: Honnan tudod a nevemet?
4: Kérdezte a nagybácsi. Larry bátyád eléggé pontos leírást adott rólad, mondta az elefánt, és az ormányával egy adag homokot spriccelt szét a hátán. A burkalapodra külön is figyelmeztetett.
9: Nagyszerű! Hol van most? Már mint a bátyám. Angliából utaztunk idáig, hogy a nyomára bukkanjunk.
4: Még 2 éve sincs, hogy elment innen, de azt sajnos nem tudom megmondani, merre utazott tovább. Szabadkozott az elefánt.
9: Hát ez nem igaz, jajdult fel Gary. Még most sem tanulta meg, hogy meg kell adni az új címét, ha valahonnét odébb áll. De azért csak mondott valamit, nem tudsz egy kicsit visszaemlékezni?
4: Mesélt valami kacsacsőrű emlősről, az biztos, mondta az elefánt egy kis tűnődés után, ha ugyan nem ugratni akart. Gary mélyet sóhajtott. Leült és hozzáfogott, hogy kifacsarja vizes ruháit. Gondolom, ti is olyan tudós félék vagytok, érdeklődött az elefánt, és a gyerekekhez fordult.
8: Ő tulajdonképpen nem, felelte Emma, és előhúzta az úti naplóját. De azért szeretnénk feltenni 1-2 kérdést.
4: Pont, mint Larry, bólintott az elefánt unottan. Nem volna egyszerűbb, ha inkább felmásznátok rám, és megmérnétek? Konrád Iván vállára állt, de így sem érte el az elefánt hátát. Ekkor hátra nyúlt egy gyengéd, mégis erős ormány, és a fiúk már is fent trónoltak az állat hátán. Mérési eredményeiket túlzott merészség volna tudományosnak nevezni.
8: Jó másfél emelet magas, kiabálták Emmának. A füle akkora, mint egy asztallap, a bőre, mint a csizmatalp.
4: Emma lázasan írt és rajzolt, hogy ki ne felejtsen valamit. Na, ebből elég, szólt az elefánt. Gyertek inkább, megsétáltatlak titeket. Azzal Emmát is óvatosan a hátára emelte. Indulás előtt finoman trombitált egyet, mire a csordából kivált egy kicsi elefánt, alig nagyobb egy kecskénél. A bőrét hosszú, barnás szőr borította. A legkisebb gyermekem, büszkélkedett az elefánt. Az elefánt bébi vígan kocogott a mamája után.
9: Azért vigyázzatok, szólt utánuk Gary. Ne menjetek messzire!
4: Mire az elefánt megsétáltatta a 3 testvért, a többi állat is rájött, hogy a bácsi és a gyerekek nem ellenségek, és apránként visszaszálingóztak a tóhoz. A gnúk rengeteget veszekedtek.
9: Ha még egyszer megbeszlakni a bordáit közé, bakak a szarvammal,
4: mérgelődött az egyik. Az antilopok sem voltak sokkal jól neveltebbek, sok rúgás, harapás osztogatta kivás közben. A zsiráfok szétterpesztették melső lábukat, hogy lehajthassák a fejüket a vízig. Amikor már eleget ittak, körbeálltak és megtárgyalták, hogy aznap melyik akácfának volt a legfinomabb a lombja. Mint a háziasszonyok beszélték volna meg a vasárnapi ebédet.
12: Leharapsz egy keveset a fa csúcsán levő apró levelekből, elkevered a nagyobbakkal, és finomabb, mint a vendéglőbe járnál,
4: magyarázta az egyik.
12: Én egy kis fakérget is rakok a levelek közé, mondta egy másik. Próbáljátok ki, mert ég és föld a különbség.
4: A gyerekek lassan elunták a zsiráfok beszélgetését, és körülnéztek, mi érdekes történik még a környéken.
8: Oda nézzetek!
4: Mutatott a távolba Iván izgatottan.
8: Oroszlánok!
4: Iván tekintetét követve Emma és Konrád is észrevette, hogy az akácok között egy hatalmas, fekete sörényű oroszlán közeledik, nyomában 2 felesége és 5 kölyke. Az oroszlán család lassan, kényelmesen ballagott le a vízpartra, és inni kezdett. S bár az oroszlánok egészen közel kerültek a többi állathoz, az antilopok például rájuk se hederítettek.
8: Ha előlünk elfutottak, hogy nem futnak el az oroszlánok elől? Tűnődött Emma.
4: Mert az oroszlánok már jól laktak, magyarázta az elefánt, és az ormányával nagy adag vizet spriccelt gyermeke fejére.
9: Ha az oroszlánok éhesek volnának, egy árva antilopot sem látnátok erre.
4: Ivás után az oroszlán család leheveredett a vízparton. A kölykök rohangáztak, hancúroztak, birkóztak, sőt, néha apjuk hátára is felugráltak, és a farkát harabdálták. A papa őszinte bosszúságára.
9: Aha, itt tanulnak vadászni, jegyezte meg Iván.
8: Mondhatom, a papájuk igazán méltósággal tűri, fejezte ki elismerését Emma, és buzgón rajzolt az útinaplóba.
9: Lehet, hogy méltóság teljesnek tűnik, mondta az elefánt, de biztosíthatlak, hogy nem az.
8: Tehát mégiscsak ő az állatok királya, vetette ellene Emma.
9: Szamárság, horkant fel az elefánt. Szép kis király, mondhatom. Ha baj van, azonnal eltűnik a széről, és a feleségére hagyja a dolgok nehezét.
8: Én ezt nem hiszem el, jelentette ki Emma határozottan. Csak kitaláltad.
9: Az elefántnak igaza van,
4: szólt közbe Gary, aki a mély csípéseivel volt elfoglalva.
8: Úgy érted, kérdezte Konrád, hogy ez a nagy vadállat igazából gyáva nyúl?
9: Hát tulajdonképpen így is ki lehet fejezni, mondta Gary. Másrészt azt se felejtsük el, hogy az állatvilágban gyakran a nőstények végzik a fontosabb munkát. És úgy látom, ez a szereposztás az oroszlánoknak is tökéletesen megfelel. De most ide süssetek, kedves gyermekei! Nem tudnátok csinálni valamit a rengeteg csípésemmel? Viszket is, fáj is!
8: Itt nem tudunk segíteni rajtad, mondta Emma. Vissza kell mennünk a léghajóra, hogy megnézzük az orvosságos dobozt.
9: Igen, mindenképpen vissza kell mennünk. Amúgy is rögtön besötétedik.
4: Ebben a pillanatban egy nagy testű orrszarvú csörtetett ki az akácosból a tavacska felé.
8: Várjunk egy kicsit, jött még valaki, akivel érdemes beszélgetni, mondta Konrád.
9: Én nem kezdenék vele,
4: tanácsolta az elefánt.
9: Az orrszarvúnak gyönge a szeme, és szörnyen ideges. Először üt, és csak utána számol tízig.
8: Igazad van, mondta Gary ingerülten, de hadd hízelegjek magamnak azzal, hogy ravassággal és egy kis diplomáciai érzékkel minden állattal szót tudok érteni, akármilyen türelmetlen természetű is. Volt már dolgom óriás kígyóval, vámpír denevérrel, cápával. Mit nekem egy szál magányos orrszarvú?
9: Nézd, én nem mennék a közelébe,
4: ismételte meg a tanácsot az elefánt. Szerintem kimondottan rossz kedvében van.
9: Majd meglátjuk,
4: ellenkezett Gary.
9: Oda megyek hozzá, és beszélek vele, mint férfi a férfival.
4: És már el is indult, csípéseit vakargatva az orrszarvúhoz.
8: Félek, hogy a bácsikánk nem a legbölcsebben cselekszik, aggodalmaskodott Emma.
9: Egyetértek, mondta az elefánt. Azt javaslom, hogy azonnal induljatok vissza a léghajótokhoz. Sok futást porolhattok meg vele.
4: A három testvér elbúcsúzott, és visszaindult a Belladonnához.
9: Szervusztok, és sok szerencsét!
4: Trombitálta utánuk az elefánt.
9: Orrszarvúm, ha meg nem sértlek, nem válthatnék pár szót véled?
4: Öntötte rimbe a szavait Gary bácsi, és közelebb merészkedett az állathoz. Az orrszarvú megfordult. Gary megállt.
9: Rövidlátóan hunyorogtak egymásra. Tulajdonképpen azon törtem a fejem, jó orrszarvúm,
4: kezdte Gary.
13: Ki a fene mer megzavarni, amikor iszok? Várj csak mindjárt, kitűzlek a szarvamra labagónak,
4: horkantott az orrszarvú, és nyomban támadásba lendült. Gary sarkon fordult, és a gyerekek után rohant, miközben azt kiabálta.
9: Jaj, ne csacsiskodj már egy homám, hiszen jó barát volnék, vagy mi a szösz?
4: A testvérek látták, hogy Gary és az orrszarvú a nyomukban vannak, úgyhogy teljes erejükből futottak a léghajó felé. Szerencséjükre az orrszarvú rohamát átmenetileg megfékezte egy vastag fatörzs, melyet a feldühödött vad tévesen Garynek nézett, és tövig belemélyeztette hosszú szarvát.
6: Így a menekülőknek maradt annyi idejük, hogy villámgyorsan felpattanjanak a Belladonnára, és felhúzzák a horgonyt. Amint a léghajó emelkedni kezdett, az orrszarú is kiszabadította orrszarvát, és a régi lendülettel folytatta a támadást.
14: Sehonlói petánkok! Bődült el, ha drága brongyilletetek! Tessék, olyan megmondtam,
6: szögezte le Geri, letörölve homlokáról a verítéket.
14: Semmi az egész. Egy kis tapintatos diplomácia is, már is szent a béke.
6: A testvérek összenéztek, kuncogtak.
14: Abba hagyni, mondta a bácsi szigorúan. Gyerünk a parancsnoki hídra, hadi tanácsot tartunk.
6: A parancsnoki hídon Geri nagyméretű térképeket terített szét az íróasztalán.
14: No már most,
6: fordult a gyerekekhez.
14: Tudom, hol kell Lerit keresnünk.
6: Honnan? Kíváncsiskodott Iván. Az elefánt azt mondta, hogy ő se tudja.
14: Na persze, persze,
6: bólintott a bácsi.
14: De azt elkottyantotta, hogy kacsacsőrű emlőst akart látni. Azt pedig csak egy helyen lehet. Ausztráliában.
6: Ausztráliában? Csodálkoztak a gyerekek. De sok ezer kilométerre van.
14: A Belladonna kétszer annyit is bír, mondta Geri. Elvégre én építettem, ki tudná jobban, mint én. A tartalékaink bőségesek, és holnap a víztartályokat is feltöltjük. Csak hogy mi lesz veletek? Van kedvetek velem tartani?
6: Persze! Kiabálták kórusban. Hadd menjünk veled!
14: Helyes! De ne felejtsétek, a por, amivel beszórtalak, csak arra való, hogy beszélni tudjatok az állatokkal. Védelmet nem ad. Sokkal óvatosabbnak kell lennetek, mint ma voltatok. A nevetülést pedig tessék azonnal abba hagyni, és lettek szívesek a csípéseimet kezelni. Vagy azt akarjátok, hogy a szemetek láttára pusztulja kell vérmérgezésben? Ti kőszívűek!

Az Isten háta mögött. Kétszeresen izgalmas nap következett. Először is a Belladonnának át kellett jutnia Afrikából Ausztráliába. Ez a legkisebb zökkenő nélkül sikerült. Az erős passzát szelek, melyek annak idején a kereskedelmi vitorlásokat vezérelték a tengeren, a léghajót a hatalmas vörös sivatagig röpítették, ahol az az éjőrs sziklához közel vetett horgonyt. Geri elmesélte a gyerekeknek, hogy ez a 9 kilométer kerületű, 348 méter magas kőtömb a legnagyobb magányos szikla a világon. A nagy hőségben, mintha remegett volna a táj. A kevés növényt, amit látni lehetett, barnára pörkölte a nap. A második ok az izgalomra nem volt más, mint az ikrek születésnapja. Mindannyian nagyon várták a hűs alkonyt, hogy elkölthessék a szabadtéri születésnapi vacsorát az éjőrs szikla tövében. Meg akarták nézni a naplementét is, ugyanis Geri kijelentette, hogy alig van még egy olyan pontja a földnek, ahol ennyire szép. Az ikrek még az ebédet se tudták megvárni, már délelőtt kinyitották az ajándékokat. A nagybácsiuktól mindketten egy-egy piros svájci katonai bicskát kaptak. A bicskában nem csak több penge volt, hanem sok hasznos szerszám is. Kicsi olló, csipesz, dugóhúzó, sör és konzervnyitó,

0: A nagybácsi már korábban berakott a sütőbe egy különleges, szárított gyümölcsből készült tortát, s most roppant bíztató illatok töltötték be a belladonnát. Geri úgy érezte, ezzel megtette a magáét, és elvonult fürdeni. Emma és az ünnepeltek tekintélyes szendvics hegyet hoztak össze, a kenyérszeleteken a léghajó konyha kertjében termő uborka volt a főszereplő. A gyerekek elvégezték a házi munkát is, leszették a pókhálókat, megöntözték a gyümölcsfákat és a gombákat, Korrád és Iván pedig fagyasztott aranyhallal letette meg az elektromos angolnákat. Utána fölmentek a teraszra, hogy gyönyörködjenek az éjjörs sziklában, és elmeneküljenek a bácsi harsány nótázása elől, ami a fürdőszobából áradt feltartóztathatatlanul. Mi ez az égett szag? Cimatolt körbe Korrád. Emma rémülten felsikoltott, és már rohant is le a konyhába. Épp idejében érkezett. A torta teteje most kezdett barnáról feketére égni. Geri annyira élvezte a fürdőzést, hogy a főzőcskéről teljesen elfeledkezett. Amikor végre kidugta az orrát a fürdőszobából, becsomagolták az elemorzsiát egy fedeles kosárba. Azzal kimásztak a léghajóból, és elindultak a meleg fehér homokon. Később szúrós fűben jártak, és eukaliptuszfák csoportja mellett haladtak el az éjörs szikla felé. A szikla óriási szigetnek látszott a lemenő nap fényében.
1: No már most,
0: szólt Geri, és leterített egy nagy abroszt.
1: Kezdődhet a mulatság! Adjátok csak ide az uborkás szendvicseket!
0: Mindannyian nagyszerűen érezték magukat. A torta, amelyet csak Emma a lélek jelenléte mentett meg, elsöprő sikert aratott. Az ikrek egyetlen közös fújással oltották el a gyertyákat. Már mind a morzsákat piszkálták ki a foguk közül, amikor Geri az eukaliptuszok felé bökött.
1: Oda nézzetek, mondta izgatottan. Erszényes egér.
0: A szórós fűben egy kicsi barna állat ugrándozott feléjük, úgy pattogott, mint a teniszlabda.
2: Hogy erszényes, ugyanúgy tartja benne a kicsinyét, mint a kenguru, csodálkozott Korrád.
1: Bizony, Ausztráliában minden őshonos állat erszényes, vagyis csak azok nem, akiket az emberek telepítettek ide,
0: magyarázta Geri. Az erszényes egér már egészen a közelükben ugrált. Hallották a lihegését és azt, hogy mit mondogat magában.
2: Istenem, Istenem, most mit csináljak? Szegény gyermekeim, sehol egy búvóhely. Biztos utolérnek, szegény, szerencsétlen gyermekeim.
0: Bocsánat, Emma előre hajolt, és halkan megszólította az erszényes egeret. Barátok vagyunk, nem segíthetnénk?
2: Júj!
0: Sikkantott az egér. Ilyettében egy fél métereset ugrott, majd egy szaltó után Emma előtt huppant le egy homokkupacra, és reszketett rémületében.
2: De igazán, mondta Emma aggódó hangon, nem kell tőlünk megijedned, mi csak jót akarunk. Mi a baj? Egy gonosz dingó üldöztöm mindegy órája, bújtassatok el szépen, kérem,
0: könyörgött a remegő hangú egér. Emma egy pillanat alatt kis lyukat ásott a homokba. Belepottyantotta az állatot, és lefette a tortás tányérral.
2: Nagyszerű!
0: Nyugtázták az ikrek.
1: Most viselkedjünk úgy, mintha mi sem történt volna.
0: Adta ki a jelszót a nagybácsi, és megpróbált ártatlan képet vágni. Hamarosan, könnyű ügetésben, fülét hegyezve és szorgalmasan szimatolva felbukkant a dingó. A bundája mély sárgán csillogott a lemenő napfényében. Észrevette az idegeneket, és megállt.
1: Barátok vagyunk,
0: kezdte Geri.
1: Gyere, te is jól lakhatsz nálunk.
0: A dingó megnyugodva letelepedett a torta szomszédságában.
1: Stét kívánok. Kik is vagytok tulajdonképpen?
0: Kérdezte.
1: Utazók, egyszerű utazók,
0: mondta Geri könnyedén.
2: Parancsolsz egy szeletet a születésnapi tortából?
0: Kínálta udvariasan Emma.
1: Köszönöm, nem,
0: válaszolta a dingó.
1: Egy zaftos kis egeret üldözök. Nem láttátok véletlenül?
2: Dehogy nem, láttuk bizony,
0: mondta Emma. Geri és az ikrek döbbenten bámultak rá.
2: Arra az erszényes fajtára gondoltam.

0: gondolsz, ugye? Folytatta Emma.
1: Még szép,
0: vicsorította a fogait a dingó. Arra ment, mutatott Emma a távolba.
1: Mikor járt itt?
0: Kérdezte a dingó, és már csurgott a nyála.
1: Legfeljebb egy perccel ezelőtt, mondta Emma. Nagyon fáradtnak látszott. Szerintem könnyen utoléred. Abba hiba nem lesz,
0: horkant fel a dingó, és elviharzott.
2: Ez gyorsan elintézted,
0: dicsérte Emmát a bácsi.
2: Kitűnő!
0: Amikor a dingó már messze járt, Emma fölemelte a tortás tányért.
3: Köszönöm, hogy megmentettetek,
0: cincogta az egér, és kimászott a lyukból. Nagyon szép egérke volt. Úgy ült a hátsó lábán, mint egy pici kenguru.
2: Örülök, hogy segíthettünk,
0: mondta Gary.
2: A dingók igazán nem tartoznak a kedvenceid közé.
3: Hát, nekem sem,
0: mondta az egér, és megborzongott. Megmutatnád a gyerekeidet? Kérdezte Emma.
3: Persze,
0: felelte az egér. Közelebb ugrált hozzájuk, és kinyitotta az erszényét. Oda bent 10 pirinyó egérgyerek, 10 pár nagy fekete szeme kandikált kifelé. Egyikük se volt nagyobb, mint Emma kizsújjának utolsó új perce.
3: Hát nem imádni valók,
0: mondta Emma, és óvatosan megsimogatta a kicsinyek bársonyos szőrét. Az egér megitta a tejet, amivel kínálták, aztán elbúcsúzott és távozott, természetesen más irányba, mint a dingó. Hamarosan elnyelte a fél homály. Gary és a gyerekek még elüldögéltek egy darabig. Megvárták, míg a nap teljesen eltűnik, és az éjjel szikla mögül felkel a hold. Bámulatos volt, hogy a szikla színe megváltozott. Először piros lett, aztán bordó, sárga, zöld, kék, és végül fekete. Az ikrek kijelentették, hogy még soha életükben nem volt ilyen pompás születésnapjuk. Álmosan szálltak vissza a Belladonnába, és tovább repültek dél felé. Reggel, ébredés után a gyerekek meglepődve látták, hogy a Belladonna egy sűrű eukaliptusz erdő tisztásán áll, a bácsikájuknak pedig nyoma veszett. Emmát és az ikreket aggodalom fogta el. Gary még soha nem hagyta őket szó nélkül magukra.
3: Alakuljunk át kutatócsoporttá, javasolta Emma.
0: Gyorsan firkantott egy cédulát arra az esetre, ha Gary közben hazakeveredne. Az ikrek életmentő csomagot állítottak össze. Bepakoltak 4 vizes palackot, sótablettákat, első segélydobozt, egy tekercs kötelet és néhány szendvicset. Mindkettőjüknél volt egy csillogó fémdarab és egy-egy jelzősíp. A fiúk a születésnapi távcsövüket és bicskájukat is magukhoz vették.
1: Tudtam, hogy hamar hasznukat vesszük,
0: mondta Iván. Jeleket véshetünk velük a fatörzsekbe, nehogy eltévedjünk. Korrád egy műanyag fóliát és egy üres fémdobozt is tett az életmentő csomagba.
1: A legalkalmasabb vízgyűjtő a sivatag közepén,
0: mondta kicsit nagyképűen. Végül neki indultak, még a szalmak alapjukat sem felejtették el föltenni. Gondosan megjelölték, amerre mentek, sőt, 10 percenként az egyik fiú mindig felmászott egy fa tetejére, és távcsövével végigpásztázta a környéket. Az iránytűk segítségével komoly kutatási tervet dolgoztak ki. Kiáltoztak is, de nem érkezett válasz. Igazán alapos és teljesen tudományos kutatás volt, de Gary bácsinak mégsem bukkantak a nyomára. Emma már komolyan aggódni kezdett, amikor Iván felkiáltott.
3: Ott, elől látok valamit!
0: Oda rohantak és elszörnyedve látták, hogy Gary a bokrok alján fekszik hason.
3: Gary, nincs semmi bajod?
0: Kérdezte Emma. Gary megfordult és mérgesen nézett a gyerekekre.
2: Kutya bajom, leszámítva, hogy fejfájást kaptam az ordítozásotoktól. Kijöttem kicsit, hogy megnézem a törpe eukaliptuszok tövében élő lábas tyúkokat.
3: Mi meg azért jöttünk, hogy megmentsünk,
0: mondta Konrád.
2: Engem?
0: Csodálkozott Gary.
2: Engem aztán nem kell megmenteni.
3: Jó, de mi ezt nem tudtuk,
0: méltatlankodtak az ikrek.
3: Bele is eshettél volna egy szakadékba. Egy szóval sem mondtad, hogy elmész, hát honnan tudhattuk volna?
2: Igazatok van,
0: mondta Gary bűnbánóan.
2: Igen, ki is törhettem volna bokám, vagy hasonló. Szólnom kellett volna, de meglepetést szántam nektek, és biztosra akartam menni, azért jöttem el titokban. Na, értitek?
1: Teljességgel megértjük, mondta Emma, de azután szigorúan hozzátette. Ez soha többé ne forduljon elő, nagyon megijedtünk mindannyian.
2: Soha többé, megígérem.
1: Jó, jó, de mi a meglepetés? Kíváncsiskodott Konrád.
3: Igen, mi lesz a meglepetéssel? Kérdezte Iván is.
2: Nézzetek csak oda.
1: Mutatott Geri az eukaliptuszok közé. A tisztás közepén egy földhányást láttak. Körülötte sok jelet kapartak a földbe.
2: Na, mit gondoltok, mi ez?
1: Egy kupac föld, mondta Emma.
2: Tévedés! Szólott Geri diadalmasan. Ez egy tojáskeltető, és már jön is az építője és tulajdonosa.
1: A fák alatt gyönyörű pulyka nagyságú madár lépkedett. A tolla a barna szín sok-sok árnyalatában pompázott.
2: Na, ez építette a keltetőt, a lábastyúk, mondta a nagybácsi.
1: A lábastyúk odament a fészekhez, beledöfte kitátott csőrét, aztán lesöpört egy kis homokot a tetejéről. Ezt többször is megismételte, amíg elégedett nem volt a művelettel.
2: Sejtitek, mit csinál? Kérdezte Geri.
3: Azt nézi meg, hogy minden rendben van-e a tojásokkal, tippelt Emma.
2: Nem, nem, mondta Geri. Jó helyen keresgész, de nem találtad el.
3: Ő talán a hőmérsékletet ellenőrzi, találgatott Iván. És azért kotorja le a homokot, hogy csökkentse a meleget,
1: tette hozzá Konrád, mintha neki jutott volna eszébe az egész.
3: Bravo, bravo, talált! A csőrét használja hőmérőnek,
1: magyarázott Geri, miközben Emma a csodálkozás közben arra is talált időt, hogy szorgosan jegyzeteljen az útinaplóba.
2: Nézzétek csak meg! A fészket rothadó növényekből építette, amitől jó meleg van odabent. A homok meg azért kell, hogy el ne szökjön a meleg.
1: És mennyi idő alatt tud egy ilyet felépíteni? Tudakolta Emma.
2: Kérdezd meg inkább tőle,
1: ajánlotta a bácsi. A kölcsönös bemutatkozás után a lábastyúk elárulta, hogy a fészek alapját képző lyukat már a télen elkezdték ásni. 4 hónap kellett ahhoz, hogy a fészekkel a feleségek is meglegyenek elégedve, és hajlandók legyenek odatojni a tojásaikat.
4: Már fél éve csak azzal vagyok elfoglalva, hogy a tojásoknak ne essen bajuk, és a hőmérséklet is a legmegfelelőbb legyen,
1: tette hozzá büszkén.
3: Ez hihetetlenül sok munka, mondta Emma. Biztos teljesen ki vagy merülve.
4: Ki én?
1: Válaszolta a lábastyúk,
4: de megérte. És csak ide?
1: A fészket nézték. A homok megmozdult, és lassan lepergett az oldalán. Először egy kicsi lábas csibe csőrének a hegye bújt ki, majd a feje, végül az egész teste. Pihen néhány másodpercig azután beszaladt az erdőbe.
3: Nem is vigyázol rá, csodálkozott Emma.
4: De nem ám, mondta büszkén az atya. Mihet ki kellnek a kicsinyeink, tudnak vigyázni magukra.
3: Csodálatos, mondta Emma. Köszönjük szépen, hogy megmutattad. Micsoda szerencse, hogy pont most érkeztünk.
1: A lábastyúk odaadta emlékbe néhány tollát. Aztán ott hagyták a madarat a fészkén állva, és visszaindultak a Belladonnához.
2: Azt mondja, hogy azt mondja,
1: tűnődött Geri egy térképbe temetkezve.
2: Indulhatnánk is a kacsacsőrű emlőshöz, ha sikerül kidolgoznom a megfelelő útvonalat. Egy kis szerencsével holnap estére már nála lehetünk.
1: Az útvonal megtervezése jól sikerült. Iván és Konrád is segített, hiszen lassanként egyre gyakorlottabb térképolvasóvá váltak. Másnap késő délután a Belladonna egy lassan hömpölygő, barna folyó füves partján szállt le, egy nagy eukaliptusz erdő szélén. Némelyik fának zöld és ezüst színű kérge volt, ezüst-zöld levelekkel. Másoknak fehér volt a törzsük, a leveleik meg zöldek. A fehér törzseket, mint a fekete tollal firkálták volna össze. Geri elmesélte, hogy Ausztráliában gumifának hívják az eukaliptuszt. A gyerekek eltették emlékbe a lefoszló kéreg néhány darabját. Geri ez alatt magukra hagyta őket, s a nagy melegre való tekintettel belegázolt a folyóba. A gyerekek buzgón tépdesték a telefirkált fakérget, amikor egy lassú beszédű valaki kiabált rájuk a magasból.
4: Mit csináltok? Szétszeditek a fánkat?
1: A testvérek fölnéztek, és az ágak között sok álmos tekintetű koala mackót pillantottak meg. Ha bocsánatot kérünk, mondta Emma a legnagyobbnak, aki figyelmeztette őket, eszünk ágában sincs szétszedni, csak egy kis elszáradt kérget kerestünk, hogy hazavigyük magunkkal.
4: Ja, az más, akkor csináljátok nyugodtan. Csak azért szóltam, mert mi nem élhetünk eukaliptuszok nélkül,
1: mondta a koala, és tűnődve vakargatta a bundáját.
3: Tudom, hogy miért, szólt fel neki Konrád, mert az eukaliptusz leveleit eszitek, igaz?
4: Jól mondod,
1: válaszolta lelkesen a koala.
4: Más nem is igen eszünk, nem is tudnánk mást enni.
3: Biztos olyan az íze, mint a köhögés elleni orvosságnak,
1: suttogta Iván.
3: Szerintem is, mondta Konrád. Borzalmas!
1: Akkor sem mondjátok hangosan, figyelmeztette őket Emma suttogva. Különben megbántjátok a koalákat.
2: Szeretnénk kérdezni valamit, mondta Geri, amikor kimászott a vízből. Tudjátok-e, hogy van olyan eukaliptusz is, amelyiknek a fiatal leveleiben és a zsenge hajtásaiban az év egy részében halálos méreg van?
4: Persze,
1: mondta a koala könnyedén.
4: Abban az időszakban hozzá se nyúlunk az ilyen fák leveléhez.
2: De honnan tudjátok, hogy mikor mérgező?
4: Tudjuk, és kész,
1: mondta a koala, mintha már unná ezt a témát.
3: Ne haragudj, megengeded, hogy egy közös fényképet csináljunk veletek, úgyhogy mi tartjuk a gyerekeidet?
1: Tudakolta Emma.
4: Természetesen,
1: mondta barátságosan a koala, és a népes család már mászott is lefelé. Rátelepedtek a gyerekek fejére, vállára, hátára, sőt, volt olyan koala mackó is, amelyik a gyerekek karjára vagy lábára csimpaszkodott. Geri hosszas állítgatás után szorgalmasan kattogtatta a fényképezőgépet. A csoportképek után külön lekapta Konrádot két aranyos koala csecsemővel. Aztán megköszönték a koala mackó kedvességét, és lesétáltak a folyóhoz. Körülbelül egy kilométer tehettek meg, amikor a fák között észrevettek egy csapat legelésző vörös kengurút. Ahogy közelebb merészkedtek hozzájuk, a csapat vezetője a hátsó lábára emelkedett. A gyerekeket meglepte, hogy milyen magas. Még Geri is alacsonyabb volt nála. A kenguru fölényeskedve nézett le rájuk.
2: Mire kíváncsiak a kedves látogatók?
1: Kérdezte tanítóbács is hangon.
3: Nyögte Emma ijedten. Talán ő ma hajlandó lenne mesélni valamit magáról? Dadogta.
2: Hogyne,
1: kezdte a kenguru.
2: Mint tudjuk, összesen 51 kenguru fajt tart számon a tudomány. Van ugyebár a nagy szürke kenguru, aztán a kis szürke kenguru, a vörös kenguru, a kőszáli kenguru, ő persze sokkal kisebb, mint mi, a Bennett kenguru, a nyúlszőrű kenguru, a patkány kenguru, aki még a kőszálinál is kisebb, aztán a fán lakó kenguru, te jó ég,
1: szakította gyorsan félbe Emma. Nem is tudtam, hogy ilyen rengeteg fajta van.
3: Megnézhetnénk a gyerekeidet is?
1: Tudakolta Iván, mielőtt a kenguru folytathatta volna a felsorolást.
2: Mi sem természetesebb,
1: hangzott a felelet, majd a kenguru utasítására három anyaállat termett előttük. Az első nőstény puha szőrrel bélelt erszényében rózsaszínű újszülött rejtőzött, akkora, mint egy babszem.
3: Hű, de picuri!
1: Kiáltott fel Emma.
2: A pici ilyenkorban még nem lát, és csak a mellső lábait tudja használni,
1: mondta Geri.
2: Mégis, amikor megszületik, Rögtön oda tud mászni az anyja farkától az erszényébe.
1: A másik kenguru mama kicsinye szintén rózsaszínű volt és csupasz, de valamivel nagyobbacska. Egy szóval kezdett már hasonlítani az igazi kengurúra. A harmadik anyának egészen kidagadt az erszénye. Egyszer csak egy hegyes fülű, csillogó szemű kenguru feljelent meg az erszény nyílásában. Ez az állat már igazából a szülei hasonmásának látszott. Vörös volt a szőre, hosszú a farka. Nagy nehezen kikecmergett az erszényből. Iván gyengéden megsimogatta. Mint tudjuk, kezdte volna újra a kenguru, és nagy lélegzetet vett. Az ikrek egymásra pillantottak, és felnyögtek. Mint tudjuk, a Bennett kenguruk szokásai, lendült bele a kenguru a magyarázatba, nofele, ezek hova lettek? Semmi válasz. Geri és a gyerekek csendben odébb álltak. A nap lemenőben volt, az eukaliptuszok hosszú fekete árnyékot vetettek, az ég a zöldet aranyszínűre változtatta. A három testvér meghallotta, hogy valami nagy fröcsköléssel kimászik a vízből a partra. Mi a csuda lehet? Tűnődött Emma.
3: Tisztára olyan, mint Donald kacsa,
1: suttogta Iván.
4: Pontosabban Donald kacsa bundában,
1: vélekedett Konrád.
2: Tévedés, nevetett a bácsi. Ez a kacsacsőrű emlős.
1: A kacsacsőrű félbehagyta a falatozást. Épp egy öntöző csövet eszegetett, azaz ausztráliai óriás kukacot, amelyet a méretei miatt bárki joggal nézhetett öntöző csőnek. A fura állat végigmérte a jövevényeket, és kedvesen így szólt.
3: Tessék, vegyetek bátran egy darab kukacot.
1: Köszönjük szépen, nem kérünk, szabadkozott Emma, és vigyázott, nehogy utálkozó képet vágjon.
3: Majd legközelebb. Sok kukacot szoktál enni? Tutakolta Iván. Nem túl sokat,
1: vetette oda a kacsacsőrű félvárról.
3: Legfeljebb fél kilót egy nap, de azon kívül negyed kiló rákot, meg rovarok bábjait, és néha persze egy-egy halad békát. De most én kérdezek valamit. Találós kérdés. Melyik hadállatra hasonlít a kacsacsőrű emlős, és miért különbözik mégis mindegyiktől?
2: Hát hasonlítasz a kacsára, mert úszóhártyás a lábad, és van csőröd, kezdte Iván. A bundád meg olyan, mint a vakondoké,
1: folytatta Korrád.
2: A farka teljesen a hódé,
1: szúrta közbe Geri.
3: Na, ez eddig három,
1: nevetgélt a kacsacsőrű.
3: Szabad a gazda?
1: Mind a négyen szótlanul nézték a fura szerzetet.
3: Jól van, akkor megmondom én a megfejtést,
1: kellette magát a kacsacsőrű.
3: A másik három állat, a tehén, a madár és a kígyó.
1: A gyerekeknek még ez a segítség is kevés volt, Geri pedig nem volt hajlandó segíteni. A kacsacsőrű úgy nézett rájuk, mint egy győztes hadvezér.
3: Vesztettetek,
1: örvendezett.
3: Szóval, tejjel etetem a gyerekeimet, mint a tehén, de tojásokat tojok, mint a madarak. A szaros arkantyúmmal pedig mérget lövellek ki, mint a kígyó. Ezek után azt hiszem, nem kell bizonygatnom, hogy nincs hozzám hasonló az egész világon.
1: Igen, te tulajdonképpen egy nagy rejtély vagy, szólt Emma egyetértőleg.
3: És nem csak rejtély. Az első tudósok, akik meglátták a fajtámat, azt hitték, vicc az egész. A déd nagyapám bőrét Londonba küldték innen, és ott egyszerűen nem hitték el, hogy ilyesmi létezik. Azt gondolták, biztosan több állat bőréből varták össze. Hát el tudjátok képzelni?
1: Mesélte a kacsasőrű, és az oldalát fogva ide-oda gurult a nevetéstől.
3: Hát nagyon jó!
1: Amikor kinevették magukat, Geri Larryről kérdezte a kacsacsőrűt.
3: Igen, én emlékszem rá,
1: mondta a kacsa csőrű, és kitörölte szeméből a kacagás könnyeit.
5: Nagyon jól éreztük magunkat együtt, de azt hiszem legalább másfél éve elment már. Azt mondta, hogy a jegesmedvékhez tart az északi sarkvidékre.
2: Gyermekeim, ide figyeljetek! Szólalt meg ünnepélyesen Geri. Eddigi leghosszabb utunk előtt állunk. Legokosabb azonnal visszaszállunk a léghajóba, és megkezdjük az előkészületeket. Északon borzasztó hideg van, elő kell vennünk az összes téli holmit.
1: Nem szívesen hagyták ott a szórakoztató kacsacsőrűt, de a kengurukat széles ívben elkerülve, haladéktalanul visszamentek a Belladonnára.

0: Gerard Durrell, Léghajóval a világ körül, című hangoskönyv, harmadik és negyedik fejezetét hallhattátok.
1: Jövő héten folytatjuk.
2: Jövő héten folytatjuk.
3: Nem is, máma, nem is,

0: Un, ja mērāt abi rādījot,
1: hagašā a hungaro stūdījot.
2: Jó reggelt kívánok a Hungaro Stúdió hallgatóinak, Ecser Vera vagyok, a Rádió Fró stúdiójából jelentkezünk most. Mai vendégünk Köves Zsuzsanna, aki óvópedagógus és logopédus. Zsuzsanna a Benedek Elek pedagógiai karon diplomázott, majd a Győri Apácai Csere János karon szerzett logopédiai végzettséget. Magyarországon és Ausztriában is dolgozott, és tapasztalatai alapján sok gyermeknek van szüksége logopédiai fejlesztésre. Jelenleg az Osztrák Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie intézmény és saját magánpraxisában segít gyermekeknek és felnőtteknek a beszéd és nyelvi zavarok leküzdésében, különösen a két vagy több nyelvű gyermek esetében. Szia Zsuzsi, üdvözöllek!
3: Szia Vera, nagyon szépen köszönöm a bemutatást, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Az érdekel engem legfőképpen egyébként a te szakmádban, mert hogy ugye ez a mesterségem címere adásunk most, és itt a különböző szakmák képviselőit hívjuk el, hogy mi pontosan a logopédia, és milyen területeken nyújt segítséget.
3: A logopédiának van egy nagyon szép kis mondata, hogy összefoglalja, ez az írott és beszédnyel fejlődési és szerzett megértési és produkció zavarai foglalkozó tudomány. Tehát írott és beszéd, tehát mondjuk is, meg írjuk is, leírjuk a betűt, kimondjuk a hangot. Beszélhetünk itt arról, hogy gyerkőcöknél 18 év alatt, illetve 18 év felett lehet ez fejlődés, illetve szerzett is. Mondjuk szerzett, ha felnőtteknél beszélünk, afázia, sztrókot kapott az illető, és utána a beszédközpontja sérült. De beszélhetünk gyerekeknél, mondjuk fejlődésben szerzett problémáról, mondjuk a legegyszerűbb artikulációs probléma, nem tud egy gyerek kimondani szépen egy s hangot. És akkor ezzel foglalkozunk.
2: Azért érdekes ez talán, főleg nekem, meg nekünk itt Ausztriában, mert hogy miért hasznos esetleg egy magyar logopédus egy kétnyelvű gyereknek, egy magyar gyereknek, aki itt az osztrák rendszerbe jár iskolába például.
3: Ahogy ezt mondtad is ott a felvezetőben, én Sopronban végeztem, és ott én német nemzetiségi óvodapedagógusként végeztem. Tehát olyan gyerekeknek tartottunk fejlesztést, akiknek magyar az anyanyelvük, de németet tanítottunk nekik az óvodában. Ahogy azt az egyetemen is tanultuk, illetve van egy zéró modell, ez egy finn tudósnak a modellje, ő ábrázolt ezt nagyon-nagyon érdekesen, hogy van egy rózsa, aminek gyönyörű gyökere van, ez itt a magyar anyanyelvre gondol, vagy a gyerkőcnek, most nem kell magyar anyanyelvre, a gyerkőcnek az anyanyelvéről beszél, hogyha szépen az a gyökér megvan az alapja, abból egy gyönyörű rózsa tud kifejlődni. Hogyha ez kifejlődött, akkor gyönyörűen rá tudunk építeni egy második nyelvet. Ki tud jönni a rózsából egy másik rózsabimbó, ki tud fejlődni. De amint ez a gyökér nem megfelelően van a talajban, vagy nem megfelelően van benne, nem megfelelően fejlődött ki, arra építünk rá egy másik nyelvet, akkor ott mind a kettőben sérülése lesz a virágnak. Tehát mind a kettőnek nem lesz megfelelő a gyökérzete, nem tud egy szép második nyelv belőle kifejlődni. És ezért tartom én speciál fontosnak, hogy az osztrák gyerek, vagy az Ausztriában élő magyar gyerkőcöknek megtanítsuk a magyar anyanyelvet, hogy az szépen kifejlődjön, és akkor utána rá tudunk építeni egy második nyelvet, ez esetben Ausztriában ugye a németet. Remélem megválaszoltam a kérdést.
2: Igen, nagyon szépen összefoglaltad egyébként, amiben mi is hiszünk, és én is hiszek, és nagyon sok tanulmány egyébként alátámasztja, hogy mennyire fontos az, hogy a gyermek anyanyelve üljön, és biztonságos legyen, és meglegyen az alap ahhoz. Én egy ház képbe gondolkodom mindig, hogyha megvan a jó alap, akkor arra bármilyen házat rá lehet építeni, de a rózsa szimbólum is gyönyörű a gyökérzettel és a rózsabimbókkal. Milyen jelekre érdemes figyelni egyébként, amelyek arra utalhatnak, hogy egy gyermek vagy egy felnőtt logopédiai segítségre szorul?
3: Én inkább főként a gyerekvonalat említeném, főleg, hogyha itt ugye mondjuk esetleg a kétnyelvű gyerekekről beszélünk, de ha nem kétnyelvű gyerekekről beszélünk, akkor is ezek elég intőjelek lehetnek. 3 éves kortól foglalkozunk logopédiával. Itt hát ebben vannak amúgy gondolatok, hogy már 2,5 évestől esetleg el lehetne kezdeni. Én 3 éves kortól fogadom a gyerkőcöket a praxisomban, ott megkésett beszédfejlődésről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy a gyerkőc nem kezd el beszélni. Esetleg csak hangukat utánoz, de mondatokat, szavakat még nem tud produkálni. A leges-legelső, ami nekem mindig a leges-legelső, miután az anyukával leülök és beszélgetem, megkérdezem a gyerkőcnek, mikor volt utoljára hallásvizsgálata. Nagyon sokszor volt már ilyen, hogy bejött az anyuka, megkérdezem, hogy mikor volt. Hát nem, de mostanság nagyon hangosan beszél a gyerek. Szeretném megkérni, hogy akkor először menjünk el a fülorgégészet, és nézzük meg, jelentkezett az anyuka, hogy be van neki gyulladva a füle, folyadék van benne, egyebek, többször ez megtörtént. Ezt a folyadékot eltávolítják, esetleg, hogyha úgy van, akkor operáció, ez egy hosszabb sztori, de ezt megoldják, és akkor utána, amikor azt mondja a fülorgégész, oké, jól hal a gyerek, akkor lehet hozzám jönni. Amíg nem halljul, addig sajnos nem tudunk foglalkozni. És ugye ez lehet az alapja annak talán, hogy nem is kezd el beszélni, vagy később, mondjuk egy artikulációs foglalkozásnál, terápiánál nem tud bizonyos hangokat jól kimondani, nem tudja megkülönböztetni, nem hallja, hogy sajtot mondtam, ő meg azt hallja csak, hogy szajt. Ez egy ilyen egyszerű példával.
2: Értem, tehát, hogy ugye ott kezdjük, hogy jól hallunk-e, jól hall-e a gyermek. Akkor lépjünk tovább, vegyük azt, hogy jól hall. Rendben van a hallása, mégis mik lehetnek még esetleg azok a problémák, ami miatt érdemes egy logopédust felkeresni?
3: Hát ahogy gyerkőcöknél, a kicsiknél, ahogy mondtam, nem tudja magát még megfelelően kifejezni, mutogat, nagyon-nagyon szegényes a szókincse, nagyon sokszor visszakérdez, ami egyébként benne van, ez a mi az korszak, érthető, de egy idő után ez azért már kóros, tehát hogy egy idő után ez már nem. Esetlegesen van olyan probléma, mondjuk ez 5 éves kortól, hogy dadogásterápia, ennek is különböző probléma lehet a háttérben. Ezzel is 5 éves kortól foglalkozunk, akkor mondjuk olyanokkal, amikor mondtam, hogy artikulációs problémája van, bizonyos hangokat nem tud megfelelően kimondani, vagy, amit mondtam, hogy sokszor visszakérdez, itt lehet mondjuk egy beszédészlelés probléma. Egyszerűen nem érti a gyerkőc, nem tudja, nem érti azokat a hangokat, nem érti meg magát a szót, sokszor visszakérdez, és esetlegesen utána, hogyha az is hozzátartozik a problémához, hogy mondjuk egy mondatot nem tud megfelelően visszamondani egy szülőnek. Nem fogja mondjuk, egy egyszerű példa, bemegy az iskolába, azt mondja neki a tanítónéni, mondjuk most magyarul, hogy tedd légy szíves a piros füzet alá a tolladat, vagy a piros füzetre a tolladat. Nem fog érteni azt, hogy piros, vagy annyit fog mondjuk csak érteni, hogy füzet, és toll, de azt nem fog érteni, hogy a piros füzetre, a tollat mellé, mögé, alá, fölé, ez már neki túl komplex ez a mondat. És akkor ez esetben beszélhetünk egy ilyen beszédértési problémáról. A terápiával visszamegyünk egészen az alapokra, visszamegyünk a hangokra, szavakra, és utána felépítjük megint ezt az egész folyamatot.
2: És hogy kerül el hozzád, vagy hozzátok például egy logopédushoz egy gyermek? Ki ajánlja be, vagy a szülő dönt úgy, a szülő veszi észre, vagy az óvodával vannak, vagy az iskolával van-e kapcsolatotok? Tehát, hogy mi a folyamata ennek itt Ausztriában?
3: Pont akartam kérdezni, hogy Ausztriában vagy Magyarországon, de akkor Ausztriában, mert Magyarországon az óvodában én szűrtem le annó a gyerkőcöket. Ausztriában ezt az orvos, a gyerekorvos nézi meg, és ő, ahogy én legjobb tudomásom szerint, gyerekorvos mondja, hogy valami probléma lehet. Ahol én dolgozom a GFGF-nél, az intézményünkben, ez a Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie, ott nekünk van egy gyerekorvosunk, akihez bejönnek a gyerkőcök, hozzá is egyébként egy házi orvos küldi, a gyerekorvos küldi el hozzánk, és akkor az a orvos megnézi, hogy mi a probléma a gyerkőcnek, ráír valamit a lapjára, ami hát itt egymás között nem mindig az, amit mi gondolunk logopédusként, és akkor utána felvesszük vele a tesztet. De itt is ugye ez lehet a háttérben, hogy hallja a gyerekorvos, hogy esetleg nem megfelelően válaszol a gyerek, nem korrekt választ ad neki, mert valami teljesen. Milyen az idő? Jó volt tegnap anyával? Tehát, hogy teljesen nem odaillő mondatot mond, vagy a hangok esetleg nem megfelelőek, vagy piciknél ugye nem tudnak még beszélni, és akkor elküldik hozzánk.
2: Igazából ennek engem ami érdekel ebben, hogy például egy osztrák orvos hogy jön arra rá, vagy hogy definiálhatja azt, vagy te magyar logopédusként hogy ajánlod azt, hogy az anyanyelvét erősítsük a gyereknek, mert ugye például az osztrák gyermekorvos, emlékszem, hogy nálunk is német mondatokat kérdezett a gyerektől, és a gyerek németül válaszolt, és igazából ő németül szűrte a gyermeket. De mi van például azokkal a gyerekekkel, aki egyszerűen például a német nyelv hiánya miatt nem érti meg, vagy nem tud válaszolni, akkor is rögtön logopédushoz küldi a gyerekorvos a gyereket és a szülőket. Hogy van ez a kétnyelvűséggel? Hogy tisztázódik le? Ez tudom, hogy nehéz kérdés.
3: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az orvos igazából arra tud támaszkodni, hogy a szülő mit mond, hogy a gyermek mennyit beszél otthon magyarul. És hogyha már az jön ki, hogy problémája van, esetleg az anyuka mondja, hogy hát ebbe probléma, hát akkor itt vagyok én tehát itt mondjuk Linz környékén, akkor tudom ajánlani az orvosoknak, nyugodtan küldjék hozzám a magyar gyerkőcöket, én meg tudom nézni őket, hogy esetlegesen van olyan probléma, amit mondjuk abban a korban már nem kellene, hogy legyen mondjuk itt egy beszéd megkésett beszédfejlődés, vagy artikulációs probléma, egyebek. De hogy ez pontosan egyébként hogyan megy hivatalosan az orvosok körében, több nyelvű gyerekeknél, erre nem tudok sajnos választ adni.
2: Viszont fontos, amit mondasz, és szerintem ez az, amit adhatunk a felnőtteknek tanácsként, hogy nekik kell ezt megfogalmazni, tudni, és nekik kell erre odafigyelni, hogy mit tud a gyerek, mit nem tud a gyerek. Nem biztos, hogy probléma ez, de hogyha egyszerűen csak odafigyelünk, és követjük az ő a gyerek nyelvi fejlődését, akkor mi szülőként tudjuk ezt egyszerűen verbalizálni a megfelelő egyéneknek, embereknek, akik esetleg segíteni, vagy ránézni tudnak, mert lehet, hogy tényleg semmi sincs.
3: Ez így van.
2: De hogyha mi nem fogalmazzuk meg a gyerek helyett, a gyerek nem fogja mondani, hogy hello, rosszul válaszolok a kérdésre.
3: Igen, segítség, nem tudok válaszolni. Igen, egyébként többször jöttek olyan, sőt volt, hogy igen, most egy-két szülő volt a elmúlt hónapokban nálam, akik eljöttek, biztos, amit tuti szeretnék megnézni. Mondtam, hogy én ezért szerintem tök jó, és tökre hálás vagyok az ilyen szülőkért, hogy szeretnék csak biztosra menni, hiszen én logopédus vagyok, nekem ez a szakmám, én ebben ismerem ki magamat, de mondjuk, hogyha pénzügyi probléma lenne, vagy a hitel, vagy akármi, akkor biztos, hogy valaki ez elmenik, aki ahhoz ért. Tehát, hogy én ehhez értek, ő meg ahhoz ért, elhozza hozzám, én nagyon szívesen segítek, nem tudja kimondani az R-hangot. Igen, tudom, ez nagyon sokszor előjön, főleg, hogy itt más R-hangot használunk, Ausztriában ovuláris R-t, ezzel például 5 éves kortól foglalkozunk, ez csak azért a hallgatóknak, ha esetleg, jaj, a gyerekem 3 éves, és még nem tudja az R-t kimondani, mit évül legyek, picit még várjunk vele, jó? De mondjuk a 3 évesen nem tud megfelelően beszélni, nem tudja magát kifejezni, most már azért lassan-lassan szépen kifejezni magát, mondjuk 4 évesen, akkor azért jó lenne felkeresni egy logopédust.
2: Mi a szépen?
3: Mi a szépen? Összetett mondatokban, szavakat megfelelő sorrendbe téve, és megfelelő szókinccsel, nem csak mutogatok. Azt kérem, azt ott, azt szeretném kérni, a hűtő mellett az almát, azt kérném. Azért az jó lenne, nem 3 évesen, de 4-5 évesen azért szerintem elvárható. Ha még a mellett nincs meg, nincsen baj, de ott a hűtőnél az almát.
2: Uh-huh. Tehát azt és a mutogatok az
3: egy
2: már...
3: kicsit most már, igen, próbáljuk lecsökkenteni.
2: Aha, értem.
3: Beszélgessünk sokat a gyerekekkel, és akkor tudni fogják, hogy a hűtő melletti piros valami az az alma. Mert ez nagyon sokszor előjön, hogy azt nem tudjuk, hogy az micsoda. Azért mutat a gyerek amúgy nagyon sokszor.
2: Mert nem nevezzük nevén a dolgokat?
3: Mert nem nevezzük nevén, vagy azért, mert szabad ilyet mondani, hogy nem beszélgetünk vele eleget.
2: Nem olvasunk neki
3: eleget. Nem olvasunk neki esténként. Szoktak olvasni esténként? Ja nem, hát nem köti le. Hát, az lehet, hogy nem köti le, de akkor megpróbáljuk lassan bevezetni. Picikét, pár perceket, jó? Annyi mindent kap belőle a gyerek, tényleg annyi mindent kap belőle, a szókincsét fejleszti, sokkal többet fog, jobban fog gondolkozni tényleg, és szebben fogja tudni magát kifejezni, amit nem akkor fogunk, tehát hogy akkor azt még nem fogjuk látni, de később szerintem azért hálásak leszünk érte.
2: Így van, nem másnap reggel jön egyébként, nem. Én is pont tegnap olvastam a fiamnak, és ő mellette így játszogat, tehát hogy ő azért így csinál mást, és akkor kérdeztem, vissza-vissza csekkolok, figyelsz? Persze, olvasod.
3: Helyes, nagyon helyes, de olvasol, ez már szuper.
2: Igen, igen, abszolút figyelek erre. Figyelj, most zenéljünk egyet, jó. És akkor így a logopédiáról majd akkor átváltunk egy kicsit személyesebb történetbe. Te kértél egy számot a Jazz Megasztól, hadd szóljon a Megint Hétfő. Köszönöm.

0: A Jazz meg az megint hétfő című számot hallottuk, és vissza ide a stúdióba Kövess Zsuzsannával beszélgetek, aki óvópedagógus és logopédus, és most pont ezért a logopédiai tudása miatt is van itt velünk a stúdióban, és beszélgetünk vele és róla. Most hadd térjünk át arra, mert eddig arról beszélgettünk, hogy mi a logopédia, és hogy hogy segíthet ez a gyerekeknek. De Zsuzsi, mesélj nekünk arról, hogy mi indított-e téged a logopédia irányába, és hogyan döntöttél úgy, hogy ez lesz a hivatásod?
1: Sopronban végeztem német nemzetiségű óvodapedagógusként, és rengeteg gyakorlatunk volt, ez írtó jó volt ebben a képzésben, hogy nekünk minden fél évben volt egy egyhetes gyakorlatunk, amikor egy héten keresztül óvodába jártunk, és mindenféle fejlesztést végeztünk a gyerkőcökkel. Ezt a gyakorlatot csináltuk Magyarországon és Ausztriában is egyébként, ami egy óriási csoda volt, hogy mi ki tudtunk menni a Sopronból a Nagy Ausztriába, és ott megnézhettük, hogy milyen a kinti óvoda, mert azért vannak különbségek. Képzésnek a vége fele jártam már, és akkor így gondolkoztam rajta, hogy most akkor mi legyen, most elmenjek oviba dolgozni, vagy inkább még valamit tanuljak, mert még csak 21-22 éves vagyok, és akkor utána így benn voltam az oviba, és jöttek hozzám a gyerekek, és így, hát ez se beszél szépen. Hopszi, még ő sem. Ajjaj, még ő sem. És akkor elkezdtem rajta gondolkozni, tehát egyébként az óvodapedagógia az amellé a logopédia, az tök jó lenne együtt. És akkor megnéztem, Győrbe volt a képzés, egy 4 éves képzés, ugye ott úgy van, hogy gyógypedagógiai alapdiplomát kap az ember, ez egy 4 éves képzés, és másfél év után a Győri Egyetemen el lehet dönteni, hogy logopédiát szeretne az ember tanulni, vagy tanulásban akadályozottak pedagógiáját, ez a két lehetőség van ott. Az ELTÉ-n Pesten ott van 8 fajta, hiszem, autizmusra lehet szakosodni, meg egyebek. Itt ez a 2 volt, és mondtam, hogy szuper, mert nekem a logopédia a, amit én szeretnék. És akkor szépen elmentem Győrbe, átköltöztem, és elkezdtem a sulit ott, és akkor ott 4 évet tanultam, amiközben már elkezdtem dolgozni, és akkor utána elkezdtem dolgozni a szakszolgálatnál, és utána elkezdtem rajta gondolkozni. Tök jó, hogy amúgy el tudom látni a gyerekeket, és akkor ez most nekem így elég, de hogy amúgy vannak felnőttek is a világon, akiknek amúgy ugyanúgy lehet logopédiai problémájuk, hát akkor lehet, hogy tovább kéne tanulni. És akkor tovább tanultam még 1 évet, elmentem az ELTÉ-re, ott egy logopédiai rehabilitáció képzéssel egészítettem még ki a meglévő tudásomat, és akkor így már a hang, beszéd és nyelvi zavarokat szerzett pácienseket is el tudom látni. Ugyan kórházban nem dolgoztam, de elvileg a fejemben van ez a tudás, azt mondják. Igen, úgyhogy így döntöttem, hogy akkor jó lenne ez a logopédia, kicsit még segíteni tovább.
0: Megütötte a fülem, mondod, hogy megnézted az óvodákat Sopronban, és megnézted az óvodákat Ausztriában, és bizony vannak különbségek, mondtad, úgyhogy most nagyon kíváncsi lennék erre a vonalra, hogy mik azok a különbségek, amiket te felfedezni véltél.
1: Én Sopron mellett voltam egy kis faluban gyakorlatot, ott teljesítettem nagyon sok gyakorlatot. Ez egy nem egy luxus ovi volt, azért azt ki kell emelni. Meg nem is egy speciális ovoda volt, mondjuk nem Waldorf ovoda volt, vagy Montessori ovoda. Itt a kis falusi ovoda volt. Igazából mindenünk megvolt, ami kellett, de azért azt szerintem látjuk, hogyha kimegyünk Ausztriából, akkor a fű is kicsit más színűbb. És akkor kimentünk Ausztriába, és kinyitottak nekünk egy ajtót, ahol tele volt papírokkal, ragasztó, színes ceruza, válogatás, tényleg egy ilyen csodaországot ott kinyitottak, és ez az, amit mi még sose, tehát ugye a csoportársaim, ilyet sose láttunk. Tehát amikor mi gyakorlatot teljesítettünk, akkor előtte szépen elmentünk a boltba, megvettük magunknak a dolgokat, amiket utána a gyerekekkel meg tudtunk csinálni, de sajnos például ennek az ovinak nem volt arra lehetősége, hogy minket ilyenekbe támogasson. Úgyhogy Ausztriába meg kimentünk, és akkor jó, persze, amit szeretnének, nyugodtan használják. Úgyhogy ilyen területen azért volt különbség. Akkor olyan területen is, hogy Ausztriában amennyire mi megláttuk, és egyébként ezt most is látom a munkám során, hát ilyen sokkal szabad elvűbben nevelték a gyerekeket. Tehát nálunk, mondjuk Sopron melletti gyakorlatom, ahol csináltam az oviban, ott 25-6 gyerekben volt a csoportban, volt, hogy 30, 2 óvodapedagógus jó esetben, de ott olyan rendszert kellett akkor tartani, hogy ne ússzon el a csoport, mert egyébként borul a bili. És szépen mindenkinek megvolt a feladata, te leülsz, te fölállsz, oké, éneklünk meg minden, de mindent együtt. És Ausztriába kimentünk, nincs kedved, most nincs kedved rajzolni, semmi baj, akkor állj föl, és menjél nyugodtan, amit te szeretnél. És akkor ez itt, mondjuk ezt 21-22 évesen, hát az embert ilyen kicsit sokkolt, hogy jó, akkor amit most tanultunk a suliban, az most nem lesz jó, mert hogy ez totál. És egyébként, hát Sopronból nem akarok butaságot mondani, de hát 20-30 kilométert mentünk, tehát csak annyi, hogy átléptük a határt. Ennyi volt a különbség. Úgyhogy azért vannak különbségek, de nem azt mondom, hogy ez jobb, az jobb, mind a kettőben van jó, de hát különbségek. Előnyök, hátrányok.
0: Előnyök, hátrányok, és azt hiszem ez a szabad elvűsége, ezt nekem is itt kellett megtanulnom, hogy például ez a fajta rigorózus edd meg még az utolsó falatot című dolog, ugye pont erre neveli a gyermeket, hogy ne tudatosítsa, hogy hol van hol vannak a testének a határai. Tehát, hogy például, ha már érzi, hogy ő tele van, és nem bírja megenni, akkor ne erről tessük bele azt az utolsó falatot.
1: De még meg kell enni, igen. Mert Afrikában éheznek, igen. Mondjuk ezt állastinek otthonról nem ezt hozom, hogy meg kell enni, de hallottam már ilyet Oviban, igen.
0: Otthonról nem ezt hozod. Hol van az otthon, és hogy kerültél Linzbe? Most legyen ez a személyes kérdés.
1: Otthon. A szüleim Érdel laknak, de egyébként én Budapesten nőttem föl. Budapesti lány vagyok, és Érdre kiköltöztünk, amikor 8 éves voltam, utána én az általános iskolát azt ott töltöttem Érden, gimibe meg már átbejártam Pestre a 11. kerületbe, utána elköltöztem Sopronba tanulni, utána elköltöztem Győrbe tanulni, akkor ott elkezdtem dolgozni, közben időközben kimentem Erasmusra egy fél évre Grazba, mert a barátom a mesterdiplomáját kint csinálta Ausztriában, és akkor hát akkor miért is nem, mert egyszer élünk, úgyhogy fél évet voltam kint Grazban, és akkor utána visszajöttem Győr, és akkor utána úgy döntöttünk, hogy pont amikor ez a Covid volt, akkor a barátom előtte felmondott a munkahelyén, ő ott dolgozott Moson-Magyaróvárot, és felmondott, aztán utána beütött a Covid, és akkor most nem tudom, hogy mit évők leszünk, mert hogy én járok dolgozni, de hogy valamiből azért még kellene egy kis pénz, mert ez így nem lesz elég, és nem nagyon talált munkát, és akkor mondta, hogy na jó, hát akkor lépjünk, megnézem Ausztriát. És mondtam, hogy Istenem, akkor sokat sírtam. Nem akarok, de miért nem menjünk? Mondtam, hogy na jól van, oké, egyszer élünk, próbáljuk meg, felmondok, semmi baj, nem lesz belőle baj, mindig ott vissza tud az ember, mindig haza tud menni, mindig anyáék, és semmi baj nem történik, Zsuzsi, nem jó, itthon várunk, van szobád. És akkor mondtuk, hogy jól van, egyszer élünk, menjünk, kalandozzunk. Aztán kijöttünk, és akkor így itt ragadtunk most egyelőre.
0: Az itt ragadtunk, akkor tehát ez egy 3 éves történet, ha jól értem, hogy Covid-ról beszélünk, így ugye, van. És de akkor te viszonylag gyorsan megtaláltad itt a helyed, mint logopédus? Kérdőjel.
1: Kettős pont. Hát, azért az eleje az nagyon húzós volt, illetve ez egy tök érdekes dolog, mert miután valahogy így kiderült, hogy én itt logopédusként dolgozom, több ember megkeresett, több logopédus megkeresett engem Magyarországon. Zsuzsi, légy, segíts, hogyan sikerült elfogadtatni, mert ugye ahhoz, hogy hivatalosan az ember tudjon itt logopédusként dolgozni, ahhoz el kell fogadtatni a diplomát. Bundesminisztérium, egyebek. És akkor mindig összefoglalom a sztorimat, hát így röviden próbálom, hogy azért ez egy baromi hosszú folyamat volt, nekem ebbe egy több mint fél éven benne volt. Utána nézegettem mindent, hogy a Bundesminisztérium oldalon mi az, ami kell, milyen papírok kellenek, egyebek, és akkor mindent, amit az egész életemben csináltam, a gyakorlatok, a diplomák, mindent is beadtam. És akkor itt csuriba volt az ujjam 4 hónapig, meg kellett velük telefonálnom. Ugye nekem az a mázlim, mondhatjuk így, hogy én elvégeztem ugye az óvodapedagógusként végeztem német nemzetiségi szakirányon, tehát német grammatikát tanultam. Utána elvégeztem a logopédiát, gyerekekre főként, mert az otthoni rendszer az főként a gyerekekre ára a BA képzés, és akkor elvégeztem még az ELTE-n ezt a logopédi rehabilitációt, amiben óriási mázlim volt, édesanyám mondta, hogy mert ő még az ELTE-n dolgozott, hogy Zsuzsi, figyelj, van még ez a képzés, nem szeretnéd, ez egy éves is, hogy hát péntek, szombat, de na jól van, egyem, Anu, oké, csináljuk, ami fantasztikus képzés volt, amúgy nagyon-nagyon sokat tanultam, fárasztó volt, de mivel itt kint Ausztriában ugye a logopédiai képzés az a felnőttekkel is foglalkozik, ezért ez az ELTE-s képzés, ez az egyéves, köszi anyu, ez kellett ahhoz, hogy nekem elfogadják. Úgyhogy mondhatjuk, hogy ebből a 3 diplomából összegyúrtunk egyet, az első képzésemnél a Sopronba kaptam egy C1-es nyelvvizsgát, németet, ebből összegyúrtuk, és akkor mondta, beszéltem az illetővel, aki elfogadta, mondta, hogy hát akkor ez úgy néz ki, hogy akkor így elfogadjuk. De ez azt jelenti, hogy rajtam kívül én nem tudok még egy olyan logopédust, aki otthon végezte el a logopédiát, de majd Ausztriában hivatalosan dolgozik.
0: Mert hát ugye azért, ha jól hallom, azért elég sok minden kellett ahhoz, hogy megfeleltessed a 3 diplomádat itt ennek az egynek.
1: Igen. Igen, igen, itt nagyon minden össze lett gyúrva, és én úgy gondolom, de ezt nem kérdeztem utána meg, mert hát majd kiugrottam a bőrömből, hogy pontosan miért is, de rá van írva a papír, hogy igazából mindegyik képzésből valamennyit kicsíptek, összeadták, és akkor ezért sikerült elfogadtatni a diplomámat. És ebből lett egy, ebből a három otthoniból lett itt egy diploma.
0: De tök jó. Tehát, hogy alapvetően akkor szerencse is, ugyan nem rákészülés volt, de...
1: Ez nem, de minden okkal történik, mindig ezt mondom.

0: olyan csak osztrák gyerkőc persze, aki teljes mértékben, tehát hogy ő nem sérült, és ő hozzám, külön hozzám bejön azért mondjuk, hogy artikulációs foglalkozást tartsak neki, S-hangot korrigáljunk, vagy egy TR kapcsolatot egyebek. Felnőtteknél pedig ugyancsak, ott keddenként vagyok a felnőtteknél az intézményben, ott pedig főként inkább a, ugye ott is értelmileg és vagy testileg akadályozottakkal foglalkozom, ott is, ott még esetleg még, ami nagyon szóba jön, vagy ami nagyon fontos megemlíteni, az ilyen nyelés probléma nagyon sok kliensünknek, van nyelés probléma, és akkor abban segítem őket, mint logopédus. De hát minden másban is, tehát, hogy meg van olyan, aki értelmileg egyébként nem akadályozott, csak testileg, és ő is ott van nálunk.
1: Tehát ezek az intézményes keretek Waldhausenban, és akkor a kétnapos magánpraxis, az igazából te itt egy vál terapeuta, vagy tehát egy választható terapeuta vagy, ami azt jelenti az osztrák rendszerbe, csak most gyorsan lefordítom azoknak, akik esetleg még nem nagyon ismerik ki magukat az osztrák egészségügyi rendszerbe, a választható terapeuta költségeinek egy részét a biztosító téríti.
0: Így van.
1: Viszont ehhez mi kell? Ehhez kell egy beutaló hozzá.
0: Igen, ez úgy működik, hogy én kitaláltam, hogy én szeretnék privátba dolgozni, mivel hogy nekem magyar az anyanyelvem, és azt tudom biztosan, azt a nyelvet, illetve tudom, hogy vannak magyar gyerkőcök, ugye itt a környéken. Ezért én mindenképpen ezt szeretném privátban, vagy privátban elsődlegesen, most még biztosan, de én erre szeretnék fókuszáltan figyelni, és erre szeretnék fókuszálni, hogy magyar gyerekeket segítsek. Ahhoz, hogy én ezt, hogy egy gyerkőc mondjuk jön hozzám, neki kell egy orvosi beutaló, ez azt jelenti, hogy elmegy az anyával, az apával a gyerekorvoshoz, és szeretnék kérni logopédiai fejlesztésre egy beutalót 5-10 alkalomra, 15 alkalomra, ahol szokták, igazából ez mindegy. És ugye, ahogy jól tudom, azért itt a 80% az itt élőknek, nem biztos, hogy a 80 megfelelő, az ÖGK-n keresztül biztosítottak. Én az ÖGK-val nem leszerződtem, de írtam neki e-mailt, hogyha valaki ÖGK-s beutalóval jön hozzám, akkor én rajta vagyok az ÖGK-nak a válterapeutines listáján, tehát a választható terapeutáknak a listáján. Ez azt jelenti, hogyha a számlával és ezzel a beutalóval együtt be tud menni a szülő az ÖGK-hoz, be tudja adni, és így ilyen 30-40%-ot szoktak körülbelül visszatéríteni a szülőknek. Igen, miután leadták a papírokat.
1: A választható terapeuta előnyei egyébként, most így annyit hadd mondjak el, ott talán egy fokkal gyorsabban kap az ember időpontot náluk,
0: igen,
1: mint a...
0: Igen, ez igaz.
1: Mint a... Hogy mondják? Tehát, hogy az intézményesített, igen, mert ugye vannak intézményesített logopédusok is, akikhez el lehet menni, de őrületes várólisták.
0: Hát nálunk ugye például Waldhausen in Strungau, ott van ambulatórium, amiben én is ugye ott részt veszek, vagy ahol dolgozom, és hát egy ilyen, hát nem akarok nagyot mondani, de szerintem egy ilyen másfél évet biztos, hogy kell várni arra, hogy bejussanak hozzánk a gyerekek. Nagyon kevesen vagyunk szakemberek, nem tudom, hogy hova tűntek a logopédusok itt Ausztriában, és ezért én itt hozzátenném és kiemelem, mert mindenki mondja, hogy magyar logopédusként osztálják gyerekekkel. Igen, vannak bizonyos terápiák, amiket én ellátok, természetesen vannak olyan, amiket nem, tehát hogy ilyen nagyon grammatikai részekben én nem megyek bele. Lehet, hogy meg tudnám csinálni, nem erről van szó, de én ebben nem érzem magamat annyira biztosnak, viszont egy artikulációs terápia, vagy a picikkel megkésett, vagy esetleg ugye az értelmileg akadályozottak, és vagy testileg akadályozottak gyerekeknél logopédiai fejlesztését én biztosan tudom vállalni.
1: Kövess Zsuzsival beszélgetünk, ez volt a személyes része most, akkor jöjjön még egy dal, amit szintén ő kívánt, a Heaven Street 7-től az éjszaka.
0: Köszönöm.

0: A Heaven Street 7-től hallottuk az Éjszaka című számot. Köves Zsuzsival beszélgetek, logopédus, a mesterségem címere. A sorozatunkban itt a Hungaro stúdióban, a Rádió Fró stúdiójában. Zsuzsit beszélgettünk arról, hogy mi a logopédia, hogy kerülnek hozzád a gyerekek, hogy kerültél te egyáltalán ide Ausztriába, és hogy működik ez a logopédiai beutalás gyerekekhez, gyerekekkel, felnőttekkel, mert hogy ugye felnőttekkel is foglalkozol. Ami engem érdekelne, és ez most azt hiszem, hogy ilyen kicsit személyes sztorik, hogy mik voltak azok az érdekes, most nyilván természetesen név nélkül érdekes történetek, vagy érdekes esetek, amikkel téged felkerestek, vagy amiben te segítettél.
1: Itt Ausztriában a privátra gondolsz,
0: itt ugye? Ausztriában gondolok, igen, a kétnyelvűségre, meg engem ez foglalkoztat, mert hogy biztos vannak Magyarországon is érdekes esetek, de
1: persze,
0: most te itt vagy
1: persze,
0: velünk.
1: Persze, persze. Gondolkozom, hogy mikkel jöttek. Nagyon sokan jöttek olyannal, ugye, hogy úgy megy már bölcsibe, meg úgy megy oviba a gyerkőc, hogy nem beszéli a magyar nyelvet még teljesen, és beteszi egy németbe, akkor mi lesz, hogy segítsek, illetve amit pont meséltem ezzel a hallásos dologgal, amikor jöttek hozzám, és mondták, hogy hát alapjáratban bejött a gyerkőc, és olyan hangosan beszélt, hogy hát fájt a fülemtől, és mondtam az anyukának, hogy fú, ne haragudj, de hogy hallásvizsgát mikor voltatok, mit tudom én, és akkor ő mondta, hogy ja, hát ő nem is tudja, mikor volt, de hát akkor kérlek szépen mutassátok meg, hogy minden rendben vagy egyebek, és akkor utána írt nekem egy üzenetet, hogy teljes mértékben be van gyulladva, utána műtétje lesz egyebek, és majd utána jelentkeznek. Hozzáteszem, jelentkeztek, visszajöttek, és fele annyi hanghibája volt, mert hát hallotta már azokat a hangokat, tehát hogy itt volt ez a probléma, hogy ezért kérem mindig, hogy hallásvizsgálatot legyenek, hogy kedvesek a szülők, egyébként is szerintem amúgy így azért egyszer-egyszer jó lenne, mondjuk így oké, hogy születés után csinálnak hallásvizsgálatot, de azért én egy ilyen egy-két évente mindenképpen ajánlanám, terápia előtt meg kérem is. Egyszerűen, hogyha folyadék van a gyerkőcnek a fülébe, vagy be van gyulladva, vagy bármi probléma van ott, lehet, hogy azt a hangot nem megfelelően hallja. Ha nem megfelelően hallja, akkor nem megfelelően fogja képezni is azt a hangot, tehát akkor már itt várhatjuk, hogy szépen mondja ki, na de ha nem hallom, akkor nem tudom szépen kimondani.
0: Meg érdekes, ugye egyébként, mert sokszor nem fáj, vagy nem úgy fáj ez a fül a téma,
1: igen.
0: És ezért nem is tudja nagyon megnevezni, de mi van, ha fáj is, és ezt is, igen, tök nehéz aztán erre rátenni az ujjat, hogy jaj, mi lehet az, igen, a baj, ami már, igen, annyira belül meg belső.
1: Meg hát kagylót, kicsit kagylósan, na de lehet, hogy egyébként az a gyerkőc nem tudja elmondani, hogy anya, nagyon kagylósan hallok. Tehát, hogy most úgy ilyen, mint hogyha kagylóban lenne, ilyen vízhangosan hallok, tehát, hogy ezeket, mert amúgy neki az a megszokott, azért azt tegyük hozzá, hogy neki az a megszokott, hogy ő hangosabban beszél, hogy ő így hall, hogy azt a hangot ő úgy hallja, úgyhogy ezért jó ezt totálisan kizárni, megnézetni a hallást, és ha minden okével, akkor, uh-huh, akkor lozgítsz.
0: Visszatérve arra, amit mesélsz, hogy ha magyar a gyermek, és beiratják ugye az osztrák oviba, és a németül kezd el ott tanulni, alapvetően azért itt is van egy normális időszak, ahol esetleg mondjuk nem szólal meg még németül, vagy a magyart is késlelteti, tehát ugye annak azért vannak ilyesfajta pszichológiai, igen, meg szociológiai, persze, okai is. Igen. Nem csak, nem feltétlenül logopédiai problémákra kell lendületből gondolni, de ilyenkor te mit tanácsolsz a szülőnek? Tehát, hogy a magyar gyermeket küldje osztrákoviba? Bátor kérdés, utálom, nem fogom, nem tudom, hogy kérdezzem meg úgy szépen. Te például javasolod bárkinek, hogy beszéljenek németül a gyerekkel otthon?
1: Ja, igen, ez egy ilyen nehéz kérdés, mert mint egyáltalán nem nehéz, de na. Tehát, hogy én magyar logopédusként lehet, hogy azért, mert nekem ez a szívügyem, de én minden szülőt kérek, hogy, és ahogy előzően a legeslegelején, ahogy mondtam ezzel a zéróze modellel, hogy én azt szeretném kérni, hogy adjunk annak a gyereknek egy biztos magyar alapot, egy biztos magyar anyanyelvet, és utána, ha mint az megvan, akkor abból tudjunk építeni egy második nyelvet, mert amíg az nincs meg, addig próbálkozhatunk, de egy ilyen misung lesz a kettőből, amit utána szerencsétlen, az bogózza ki, aki tudja. És akkor utána majd jönnek a mondatok, amiben bele lesz rakva egy-két német, egy-két magyar, össze-vissza. Persze, hogy ez nem mindig megoldható, de amit én szoktam kérni, hogy magyarul, fullosan csak magyarul, mert akkor jön itt megint egy példa, mert most így eszembe jut. Volt olyan anyuka, aki mondta, hogy hát én azért szoktam otthon beszélgetni a gyerkőccel németül, mondom, de jó, és mit? És akkor mondott egy mondatot, ami nyelvtanilag németül totál hibás volt, és akkor Mondtam az anyukának, természetesen nem javítottam őt ki, mert ezt nem illik, de mondtam neki, hogy én arra szeretnélek kérni, hogy inkább mindenki saját magyar anyanyelvét adja át a gyerkőcnek, az Ovidba meg fogja tanulni azt a németet, ezt higgyük el. Tehát, hogy ott csak németet fog tanulni, persze vannak azért erre is olyanok, hogy hát azért van egy magyar ovis társam, és akkor vele barátkozok. Volt erre is precedens, de hogy egyébként mellette mindenki németül beszél. Tehát, hogy szerintem lehet, hogy az elején ez zúzós lesz, egy kicsit azért nehéz lesz a gyerkőcnek. Lehet, hogy mondjuk én, hogyha gyerekem lenne, akkor mondanám, hogy azért egy-két dolgot természetesen németül el tudjon menni pisilni, vagy ha fáj valami, akkor ezt el tudjuk mondani németül. De úgyis megfogja, annyit énekelnek, dalolnak, hát ebből pikpak, tényleg.
0: A személyes tapasztalatból alá tudom csak húzni egyébként. Miket javasolsz még, hogy mivel tudjuk még erősíteni a gyerek a magyar anyanyelvi, magyar nyelvi tanulás, vagy akkor másképp általánosabban fogalmazom, az anyanyelv tanulása.
1: Uh-huh. Én legelsőként azt szeretném mondani, hogy beszélgessünk velük, jó? Tehát, hogy mindig sokszor megszoktam kapni, igen, tudom, neked nincs gyereket, te nem is mondtad, ebbe teljes mértékben jogos ez a kijelentés, de igyekszem oda figyelni majd rá, és hogyha nem így lesz, akkor üssenek agyon. Hogyha lesz egy gyerekem, akkor beszélgessek vele, és ne a telefon nyomkodjam, hanem tényleg lássa a gyerek a számot, mert a Covid-ban nagyon sokszor ez előjött, hogy ugye a gyerekek nem látták egy másik embernek a száját, nem látták azt, hogyan artikulál, és azért a beszédnél ez rengeteg mindent befolyásol. Nekünk is úgy kellett tartani terápiát, hogy maszkba, hát mondom, ennek nincs értelme, és akkor egy ilyen üvegkis plexilapot betettünk a gyerkőc és közém, leszettem a maszkot, amit ugye valljunk be, hát nem köptük le egymást, a levegőbe benne volt, aminek benne kell lennie. Tehát, hogy egyébként meg egy logopédiai terápiának mozgva én nem sok értelmét látom. Úgyhogy ez mindenképpen elsődlegesen, hogy beszélgessünk velük, sokat beszélgessünk velük, úgy, hogy figyelünk rájuk, nem úgy, hogy közben nyomogatjuk a telefon, meg megy a háttérbe a tévé, meg egyebek, hanem kommunikáljunk velük. Illetve én azt kérem mindig, és mindig rá is kérdezik, hogy mennyit olvasunk nekik, mennyi mesét mondunk nekik. Szoktunk-e magyar dalokat énekelni, magyar mondókákat énekelni, a beszéd, a mozgást egy picit összetudjuk, miközben egyensúlyozik, mondjunk mondókákat, tapsoljunk mellé, annyi minden, ilyen pici apróságokat be lehet építeni, és utána amúgy azt meg fogja szerintem hálálni a gyerkőc.
0: Mondod ezt a mozgás kérdést is, erről is beszélgettünk egyébként, hogy függ össze például a mozgás és a beszéd. Ez nálad miben mutatkozik, vagy milyen esetek találnak meg?
1: Igen, azoknál a gyerkőcöknél például, most hogyha nagyon a legalaphoz megyek, mondjuk, hogy a gyerkőc nem beszél, 3 éves és nem beszél, és akkor milyen a mozgás fejlődése, és esetleg hogy mindig megkérdezem, hogy születésnél minden rendben volt-e, születés után a mozgás fejlődésével minden rendben volt-e. Esetleg kimaradt-e valami? Mondjuk kimaradt-e a kúszás, a mászás, nem tudom, a forgás, egyebek, valami probléma? Mert hogy ezeket lehet, hogy akkor pont erről beszéltünk, lehet, hogy ezt akkor nem látom, na de később ezt, sajnos ez ki fog jönni. És ezért szoktam azoknak a gyerkőcöknek, szülőknek mondani, akik mondjuk 3 évesek, vagy esetleg utána is, mozgásfejlesztés, nekem mindegy ám, hogy most elmegyünk szenzoros integrációhoz, elmegyünk esetleg mondjuk konduktív pedagógushoz, elmegyünk TSMT-re, akármi, persze nem mindegy, de hogy mozgásfejlesztést adjunk a gyerekeknek, főleg akiknek nehézségeik vannak, mondjuk a beszédbe, mert a beszéd és a mozgás az iszonyatosan összefonódik a kettő. És akkor nálam is a privátba szoktam olyat, nem szoktam, hát a piciknél mindig beépítem a mozgást mellé, tapsolunk, ugrálunk, váltott lábbal megyünk, úgy mondókázunk, úgy éneklünk mellé, úgy fölmegyünk az ilyen, vannak ilyen kis balanszbordok, ilyen picike pont most lehetett az egyik üzletben kapni, föllépek, lelépek, kicsit magasabbra lépek, lelépek, színekre lépek, megnevezem, de közben megyek, és mondom, hogy összekapcsoljuk a mozgást meg a beszédet, nagyon-nagyon fontos.
0: Hát meg a dolgok megnevezését, ugye, ahogy ez a beszélgetésünkben az egyik része volt, a piros cucc, a piros izé a ott, igen. Ami egy alma a hűtő mellett. Például. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként, meg nagyon, nagyon színes és változatos, ugye, hogy mennyi mindenre kell mégis szülőként figyelni, de hogy jön ez igazából természetesen, mert néha azt érzem szülőként, hogy annyi mindenre kell odafigyelni egy gyereknevelésnél. Hogy tudom mégis ennek a nyomását elengedni?
1: Mondom úgy, hogy nem vagyok szülő.
0: Vagy akkor igen. Tanácsot kérek, igen. Igen, hogy tudom ennek a nyomását elengedni.
1: Én úgy gondolom, ez most majd aztán lehet, hogy egy-két év múlva nem így fogom, de hogy ezt ilyen teljesen ilyen valahogy természetesen kellene szerintem megoldani, hogy erre nagyon-nagyon nem kéne ráfeszülni, hagyni kell azt a gyereket, hogy felfedezze magának a kis világot, hagynihoz nem állandóan kézbe fogni, hogy tegyük le a földre, tudom, igen, nem vagyok anyuka, vannak biztos, igen, de hogy...
0: A tegyük le a földrét, azt gyorsan most ödettem, onnan nem tud leesni.
1: Igen, köszönöm szépen. De hogy kúszson, másszon, mert miért marad ki a kúszás, mászás? Lehet, hogy amúgy mindig kézbe van, lehet, hogy be van mindig csomagolva, anyuka hátán, hasán, nem tudom. Nem kúszik, mászik a gyerkőc, ha nem kúszik, mászik, esetleg feltűnik, akkor utána ne legyünk, nem is az, hogy restek, de hogy... Az valamit, valamiért nem kúszik mászik, akkor menjünk, keressünk fel szakembert, aki tud ebbe segíteni, mert ebbe biztos vagyok, hogy ez, hogyha ez kimarad, az nem jó. Tehát, hogy ott valami akkor nem oké, és hogyha a szakember volt ilyen eset, rátette két mozgást csinált, és a gyerek elkezdett, nem tudom, kúszni, vagy mászni, nem is tudom már mi volt, tehát, hogy ő ehhez ért, ebbe tud egy picit segíteni, és utána már minden sinál lesz. Úgyhogy szerintem az egyébként az alapja, én legalábbis úgy tervezem, hogy valahogy nem szabad erre ráfeszülni, meg arra annyira nagyon így, úristen, mindent jól szeretnék csinálni, hanem hogyha tényleg az ember szívből csinálja meg minden, akkor ez remélem, hogy jól fog működni.
0: Köszönöm szépen, Zsuzsi! Ezek voltak a múlt és a jelen részek, és akkor most kíváncsi vagyok a jövődre. Hol látod magad? Ez a tiszta menedzser kérdés. Figyelj, hol látod magad 10 év múlva?
1: És milyen állat vagy?
0: És milyen állat? Nem ezt magam megkérdezni, viszont arra kíváncsi lennék, hogy mik a terveid?
1: Igen, ezen szoktunk beszélgetni otthon, hogy és mit csináljunk jövőre? Nem tudom, igazából nagyon sok minden van a fejemben. Tök jó lenne ebbe az osztrák logopédiában még jobban belefolyni egy picikét, még a nyelvtudást még inkább jobban felhúzni, mert arra egy jó kis anyanyelvi német így azért nem lenne hátrány. Mert hogy egyébként tök érdekes egyébként, hogy Ausztriában milyen a nyelvok, vagy a logopédia képzés és oktatás, meg Ausztriában milyen, azért itt is vannak különbségek, és rengeteget lehet tanulni. Jó lenne lassan már egy családot alapítani, de ez is majd még jövőben van, tehát hogy erről már így beszélgetünk. Illetve én a privátot azt mindenképpen szeretném tovább. Már csak azért is, mert egyébként, ahogy így, szóval, hogy folyamatosan kapom a kis megkereséseket, nem azt mondom, hogy 120-an vannak a várólistámon, de hogy ugye én csak magyaroknak tartok privátban csak magyarokkal foglalkozok, és jaj, hát most jöttem rá, hogy ön itt van, és hogy annyira örülök, és úgy, hogy nagyon, szóval hát mondom, nagyon örülök, hát nyugodtan azért vagyok itt, hogy csütörtök pénteken bármikor lehet hozzám jönni. Úgyhogy arra is nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni, hogy ez így folyamatosan működjön ez a... Hát folyamatosan tudjuk a magyar gyerekeknek segíteni, mert kell nekik szerintem némelyiknek.
0: Ezek egyéni foglalkozások egyébként?
1: Ezek egyéni foglalkozások, igen. Gondolkoztam őszintén, bevallom a csoportosan is, mert egyébként lenne olyan mondjuk egy beszédészlés terápia, amiben lehet, hogy jobban működne csoportosan. De hát itt azért nagyon sok összetevő van, tehát az időbeosztás, ki mikorra érne oda, mekkora terem, amiben én dolgozom, illetve... különböző, olyan gyerkőcöknek, akiknek különböző terápia kellene, úgyhogy nehezen tudnám így összemosni, most nem tudnék szerintem csoportos terápiát, de lehet, hogy annak is jön az ideje, mert annak is meg lenne szerintem az előnye.
0: Uh-huh. Igazából csak a lehetőség érdekelt, hogy ennek van-e létjogosultsága, hogy csoportosan foglalkozik
1: van,
0: egy logopédus?
1: Van, igen, pont amit mondok itt esetleg a beszédészlés terápia, az tökéletesen működhet. Mondjuk egy artikulációs terápia, arra gondolok, hogy otthon Győrben dolgoztam a pedagógiai szakszolgálatnál, ott 3-4 gyerek ült egyszerre előttem a tükörnél, és nekik tartottam artikulációs, tehát hogy hangokat javítottunk, megoldható, de sokkal jobb, hogyha egyedül van a gyerek, mert akkor koncentráltan csak rá tudok figyelni, úgyhogy... Meg itt, ahol dolgozom egyébként a főállásom van, ott is egyenként, tehát egyéni terápiákat tartunk a gyerekeknek, úgyhogy van, amiben jól működik, van a csoportos, de van, amiben inkább én az egyénit preferálom.
0: Egy utolsó kérdés, mit javasolnál azoknak a szülőknek, akik azon gondolkodnak, hogy kiköltöznének Ausztriába, és gyermekkel költöznek például, és keresnek mondjuk egy állami oktatásba helyet a gyereknek, hogy... mire figyeljenek, vagy hogy, tehát hogyha most a logopédiai oldalról nézzük ezt az oldal, ezt a keresést, meg ezt a költözést, hogy mire figyeljenek, mire legyen extra fülük, miben tudnak még maguknak, meg a gyereknek is segíteni.
1: Azért itt nagyon meghatározza szerintem az, hogy hány éves az a gyerek. Ez iszonyatosan, tehát hogy ha hogy mondjuk, hogyha kijönnek a szülők, oviba még nem ment a gyerek, akkor szerintem ez nem kérdés. Egyértelmű. Gyertek, próbáljátok meg, miért ne. Egyébként a gyereknek kap egy plusz nyelvet, amivel ő csak több lesz attól, hogy kettőt beszél, nem csak a nyelvtudásába, hanem utána szem a gondolkodásába is, szóval azért itt ezek fontosak. De találkoztam egy gyerkőccel, aki általános iskola elsőt itt kezdte, úgyhogy otthon nem tanult németet. Azért az kemény, én azt mondom. Hozzáteszem, ha jól tudom, de lehet, hogy akkor ő itt kap első évben egy megsegítést.
0: Nem csak első évben egyébként, hanem több éves segítség is tud jönni, plusz hogyha elsőben jön, és mondjuk még nincs nyelvi szinten ott, akkor ilyen forsúléba rakják, tehát igazából ilyen nulladikba, ahol játékos.
1: A nyelv miatt,
0: igen, de hogy ilyen játékos módon rákészül az iskolára. Én ez mindig egy nyertes évnek hívom egyébként, mert hogy pont ez a ülök az iskolába és koncentrálok, ezt is meg kell tanulni, és nem minden gyerek tudja az elején ezt, főleg a laza ovi idők után, hogy
1: az osztrák laza ovizások után.
0: Igen.
1: Meg amikor ugye 6 évesen már mondják, hogy jó, oké, akkor indulás az iskolába, és én meg így magamból kiindulva, és megint köszi anya, apa, én maradtam még egy évet az oviban, amivel én 4 évet maradtam, meg még évvesztes voltam, tehát ezért viszonylag későn mentem, de hát én most így 30 fölött már, szóval 31-2 évesen, én erre tökre hálás vagyok, mert én egy kicsi később érőbb típus vagyok, és miért kell 6 évesen elküldeni őt suliba, tehát hogy, és akkor itt mondjuk előjön ez a forsule, ami tök jó, hogy neki még ad egy kicsi, olyan, mint mondjuk nekem, lehet, hogy olyasmi volt, mint nekem az utolsó évem az oviba, kicsit ilyen lazulás, de már azért leülünk az asztalhoz, kezdjük magunkat hozzászoktatni, hogy, és még a nyelvet is tanulgatjuk, úgyhogy ez egy ilyen tökre jó, egy ilyen kis átmenet.
0: Köves Zsuzsannával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Zsuzsa logopédus, tehát és a Mesterségem címere adásunkban beszélgettünk vele a logopédiáról, az ő életútjáról, meg a szakmai útjáról is tippeket, tanácsokat hallottunk. A Rádió Fró hullámhosszán hallottátok a Hungaros Stúdiót, az adás visszahallgatható majd a cba.media/Hungaros Stúdió archívumból. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Csodás vasárnapot!